Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 2 óra után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Kitartást, akinek melóznia kell, aki pedig úton vezessen óvatosan, aki üzenne, az is sima idő, 06-20-311-111, aki pedig csak simán élvezi az igazi mai slágereket, na az is sima ügy, hozom a legjobbakat egymás után, nem sokára Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave, most viszont a Shouse-szól a nagy kedvenc, a Love Tonight, amit indítok, itt a Rádió

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lá.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a stábunk jelentős része pedig picit sem pihen, ahogy reméljük, hogy a hallgatóink jelentős része sem, mert hogy nagyon nagyot bulisztunk az előző hétvégén a Strandfesztiválon, de épp, hogy összeszedtük a színpadunkat, már közben el is vittük Szegedre, ma pedig ott is felállítjuk, mert hogy holnap indul a Szegedi Ifjúsági Napok természetesen Rádió Stage-el, 2-vel, és a Rádió egy DJ-kel, meg hát a legnagyobb bulikkal, de szerintem ezt nem kell mondani. Szóval ez a hét is még a fesztiválokról szól, és közben meg az igazi mai slágerekről. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, az újdonság, amit indítok már.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel járunk 3 óra előtt, én pedig jelzem, szépen összeszedtem a legnagyobb kedvenceket a következő órára. Itt lesz Shakira, Kamrádi és DJ Metzger Vicky újdonsága is, de érkezik például Tiesto a Lélóval, nagy választás, ahogy a kezdés is. Zolába Purple Disco Machine, a Wonderful Life már bekészítve. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új kelet,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, ki hogy bírja az éjszakát. Remélem azért ezekkel a kedvencekkel egy picit könnyebb, főleg akkor, amikor Rádió egy DJ is jön, és a legújabb dal tőle. Hát konkrétan a Metzger Vicky-től. Gabriel Dancerrel, a One Kiss-szel indítom az órát, kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekes, aki rácáfol a korára? De úgy igazából nem csak megpróbálja, sikerül is neki. Ő Shakira, aki most az újdonságot hozza, a Die Die a rádió.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki fogadott arra valaha, hogy Balázs kívánság műsort fog vezetni? Hát jelzem, az nyer, de szerintem olyan sok tétezen nem volt, mert nem volt nagy esély rá, de ez is megtörténik csak itt a Rádió 1-en. Ugye mindez azért, mert Balázs elbukott egy fogadást, és betartja az eredményét. Ezért jövő héten hétfőn 10 órától 4 órán keresztül élő kívánságműsort fog vezetni itt a Rádió 1-en az összes frekvencián. Ha, na az rendben lesz! Az igazi mai slágerek pedig addig is jönnek megállás nélkül, sőt, most egy újat választottam Kamráttól, ez a Hug Yourself, amit

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer.

0: figyórár.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, holnap pedig startol a Rádió egy stage a Szegedi Ifjúsági Napokon. 4 napon keresztül ott leszünk 2 helyszínnel, az egyik már délután 5-kor indul, jó kis délutáni helyszín, konkrétan a Tiszán, egy stégen, egy nevezhetjük úszóháznak is, vagyis hát úszó színpadnak, meg tánctérnek, mert hogy azért erről van szó, naplementével, a Tiszával, valami szenzációs lesz. Este pedig durrantjuk a Sparti Arénát 11 órától, holnap például DJ Juniorral, aztán a Stereo Max, DJ Metzger, Viki, Christopher, Pumex és Jauri, aki a lemezjátszók mögé áll. Rendben lesz. Minden info a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig Tiesto-ja folytatás, most a Lélót indítom. Kellemes éjszakát!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Loi, Regalili, vagy éppen Alex Kenji újdonsága. Rész lesz Lady Gaga, a Train, Kamrád, a 21 Pilots, nem sorolok fel mindenkit, de azt azért mutatom, hogy mivel kezdek. Sam Feldel, az igazi mai slágerben Rosalinnel közösen a Heart Like Mine. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube

0: A 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Van már, aki most indítja a napot. Nekik szép reggelt, kitartást az igazi mai slágerek között. Lói segít az ébredésben. Leonie Greiner, a teljes neve egyébként. Ebből meg hát ugye beccézéséből lett a Lói, aki most David Puentezzel közösen jön. Szerintem nagy kedvenc a Golden Summer. Ezt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili jön, aki nem csak itt jön, hanem megy is Szegedre, a Rádió Esztízsre, mindjárt csütörtökön például éjféltől lehet vele találkozni, ott is bulizni, az éjszakai helyszínünkön, mert hogy hangsúlyozom, kettő helyszínünk lesz, egy délutáni, a Tiszán, és egy éjszakai parti aréna, hát valahogy így kell csinálni rádiós helyszínt egy komoly fesztiválon. Nagyon nagyot bulizunk Lilivel is, aki most az igazi mai slágert hozza. Regál Lili, hia mi, ez jön a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én pedig Sebestyén Balázs összesen számolok, 8 órát lesz adásban, ki kellett számolni, 4 meg 4, nem olyan bonyolult. 10 órakor ugyanis nem fog végezni, hanem marad egy 4 órás élő kívánságműsorra. Igen, elbukott egy fogadást, vállalja az eredményt, és olyat csinál, amit még soha, mondom, 4 órás élő kívánságműsort. Jövő héten hétfőn, csak itt a Rádió 1-en. Alex Kenji közben itt van, és hozza az igazi mai slágert, a legújabb tőle a Bumble-é, ez jön már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Javában tart a parlagfűszezon. Szedan is várják a véradókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javában tart a parlagfű szezon Sopron térségében, a földhasználóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, a növény elleni védekezésre figyelmeztet a kormányhivatal. Szemerics Attila osztályvezető szerint az extrém szárazság ugyan csökkentette a fertőzések kialakulásának kockázatát, a parlagfű azonban kiválóan alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.
3: Nyári aszály az egy óriási nagy kihívás jelent a gazdálkodóknak, viszont azt látjuk, hogy ez az aszály nem csökkentette a parlagfű fertőzést, olyan mértékben csökkentette, hogy a parlagfű sem szereti a nyári aszályos időszakot, tehát kisebb mértékben fordul elő az idei évben, de viszont borzasztó nagy túlélő, tehát azokon a területeken, ahol más növények már nem élnek meg a prímából eredően, ott a parlagfű még mindig jól érzi magát.
2: Munkavégzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani péntekig a Teleki Pál és a Juharfa utcai körforgalomnál Sopronban. Az érintett forgalmi sávok lezárása miatt a forgalmat jelzőrök irányítják. A körforgalomban egyidejűleg csak egy irányból érkező járművek haladhatnak át, ezért a munkavégzés ideje alatt torlódásokra és a megszokottnál hosszabb menetidőre lehet számítani. A korlátozás időtartama alatt az érintett gyalogátkelő helyet lezárják. Szeren is várják a véradókat 8 és 12 óra között, a Soproni Területi Vérellátó Intézetben majd 15 és 18 óra között, a Soproni Volt Caféban lehet vért adni. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. 5 éves a Soproni Erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buborékshowval, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel augusztus 25-én a Lajosok és a Patriciák a névnaposok. Hát, közeledik a nyár vége, de azért még egy nagy fesztivál van előttünk, a Szegedi Ifjúsági Napok, amire holnap már megyünk és két helyszínen óriási bulit csinálunk. Addig viszont hozom az igazi mai slágereket, most például Ed Sheerantől az Azizámba, amit indítok, itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger megy, 6 órától ma is jönnek Balázsék, jövő héten hétfőn viszont Balázs duplázik, hiszen a reggeli műsor után egy 4 órás élő kívánságműsort is csinál, elbukott egy fogadást és tartja a szavát, olyan lesz ez, amilyet tényleg még soha nem láttunk, nem hallottunk. Jövő héten tehát 10 órától Sebestyén Balázs kívánságműsora itt a Rádió 1-en.

like it when you take control, even if

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma 28 fok, és a hét további részében is 30-33, ami azért is különösen jó hír, mert kell a jó idő, holnaptól ugyanis ott vagyunk a szegedi ifjúsági napokon két színpaddal is. Itt a Rádió 1-en pedig jönnek továbbra is az igazi mai slágerek, a legfrissebb infók után a Maroon 5 és a One More Night, amit indítok. Aztán jön a Balázsék, Beston 6-tól pedig indul a műsor, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... De akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk. Hát
2: Annácska, megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.
3: Megnézted
1: moziba?
3: Igen, és? Moziba, abszolút.
1: Ugye,
3: moziba, nagyon jó.
1: Teljes.
3: Nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
1: Kálmán nap. Önmagában nagyon jó.
3: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett. Nagyon jó.
1: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
3: Nem, nagyon jó volt.
1: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó
1: filmre.
4: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, hogy...
5: És
1: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínos film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
2: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: Oak, és mit a dínos? Ez egy dínos film.
2: Innen hogy jött a dínó?
1: Igen, ebbe hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínos film?
3: De tényleg?
1: Tehát a 8 éves szintig megnézed, a dinoszaurusz, és jön a T-rex, meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
3: hát nem
1: érdekel, CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
1: hát egy Sorrento film.
3: Hát figyelj, az Odüsszeia. Van
1: Sorrento
3: film
1: a moziba, ülj rá, és lát szép látványos filmeket. Érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia. Ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus, már Pókember és Odüsszeia. Egyáig terjed a spektrum a moziba, hogy Pókember és Odüsszeia.
2: Az
1: igen, ezért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
4: Jaj,
3: az most hát így van, de így van.
1: Választottam a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindegy, akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na... Támegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
1: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük a jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a Meghívás? Hát mondtam a Meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
1: Na mindegy, beütetek a dínos filmre.
4: A dínos filmre.
1: Kit zabálnak meg a dínok?
4: Mindenkit. De... Az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
1: Hát de persze!
5: Hát erre nekem is
1: különben. 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
4: Ez a szor.
3: Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam. Egyet a popcorn. Miért vagyunk? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
5: Ez a csattanó, az majd a vége.
1: De kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Tehát, igen, hogy ebbe, ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Ebből mi
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
4: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes, a Meghívást felejtsd, sehol nincs, érted?
3: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon
3: képest.
1: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dínók korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
3: Jaj, de izgulj!
2: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
4: Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
6: Második tippem a kisbolygó lett volna.
1: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
2: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
4: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy ott bármibe.
1: Ez nagyon.
6: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
2: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
6: Nagyon érdekel.
1: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert.
6: Három óra.
1: Jó, de Nolan is Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
2: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
2: Igen, basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled itt
4: kötet? Mit olvastattak el? Nem olvastattak el. Az Iliász meg az Odüsszéi, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Igen, ennyi, de senki nem
1: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
4: Azt sem tudtuk, írja.
1: És látványos? Biztos látványos.
6: Nem, nagyon látványos.
1: Jó?
6: Én a trélerit láttam.
2: Nem, csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
6: Elképesztő.
1: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor beportoljuk.
6: Ezt kötelező IMAX-be nézni, igen. Tehát az arénában van.
1: A moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
6: kell. Ez abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
4: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
6: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház, mert...
2: Szegények vagyunk.
6: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
1: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
6: Na, címe.
1: Nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, Ricky Gervais humorista a főszereplő, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista, és stand-upos, aki létezik. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska, az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és olyan macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
6: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
6: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, macskák megfogni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de még én szeretem a
6: szeretem.
4: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, feka csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból.
2: Hát, de gyerekek.
1: Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
4: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő sem baj. Neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
4: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
4: Uh-huh.
1: Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
2: Lupita
1: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
4: Hát ő az.
1: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
4: De most meg is néztem.
1: És? Igen.
4: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
1: Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért... Hát azért nagyon sokáig.
2: Ő nem fehér. Nagyon
1: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
4: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
1: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
6: politikai korrektség? Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
1: Vagy így, vagy Szép Helena fekete lesz.
6: Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
1: Lószart se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
6: Hát,
1: tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
4: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatok volt, nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
2: Azt a mindenit. Egy dupla gázsi.
1: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
6: Hát, így
1: tart.
6: Futott IMAX-re. Ezért futottak.
1: Már pedig így lesz, három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-t, és akkor mondtam, hogy akkor eljátsz.
6: Akkor eljátsza.
2: Tessék, hát, ha ez az igény, hogy ez Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
1: Na.
4: Most mi?
1: Na. Achilleuszt, igen?
2: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
4: Várja, Manusz Gágyi. Manusz Gágyi.
1: Tehát Odysseus játsz a Matt Damon. Oké, még valahogy megízé. Szép helyet játsz a fehér, szép helyet játsz egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manusz Gágyi játsza
2: Achilleuszt.
1: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
2: Tárított a látókörön a csávó.
1: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleuszt, ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
2: Nem, hanem, hogy egy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
1: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
4: Az Elio Page, ő lett?
2: Nem tudjuk.
4: Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
1: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
4: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus.
1: Ő lett Achilleus.
2: Ezek hát... szerint.
4: Jó.
1: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabir Aszpán, Manusz Gágyi játsza.
6: Nézd oda!
1: Hát mire visszajössz itt a Lehel piacra, meg lecsóbefőzés, sován Manusz Gágyi.
6: Hát rá sem néztem a szereposztásra.
1: Így még mindig akarod nézni?
6: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
1: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikus.
6: Ez nem, hogy
1: a
6: csalabádé.
1: Van ebben minden.
6: Ennyi most már gyerekek. Csak azért is megnézem.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik a menet Rendgyőr és Sopron között. Felkészülési mérkőzésekkel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A déli körvasút fejlesztése miatt augusztus 31 és szeptember 20 között jelentős menetrendi változásokra kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Győr-Sopron vonalon. A győri Intercity többségének budapesti végállomása Kelenföld lesz. Kelenföldről az utasok az M4-es metróval, illetve az 1-es villamossal juthatnak tovább a fővárosba. Az utazóknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális menetrendet a MÁV Plus alkalmazásban, illetve a MÁV és a Gyesebb Vágányszári tájékoztatóiban. 5 éves a Soproni Erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buboréksóval, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Felkészülési mérkőzéssel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Baksa Szabolcs tanítványai szerdán 18 órától a Körmend együttesét fogadják a Novomatic Arénában. A mérkőzésre már várják a szurkolókat is, mondta el a vezetőedző.
2: Itt ezeken a mérkőzéseken nem a szurkolóknak a kiszolgálásán van a hangsúly, hanem továbbra is az összeszokáson, meg az alapelveknek az elsajátításán, illetve a karakternek a megmutatásán. Nyilván a szurkolók ne vonjanak le messze menő következtetéseket, akár pozitív, akár negatív irányba, de szeretjük a szurkolóinkat, örülünk, hogyha ők is velünk vannak már innen az alapozás kezdetétől, úgyhogy bízom benne, hogy jó hangulat lesz és jól fognak szórakozni.
1: 4-ből 3 Győr-Moson-Sopron megyei együttes is tovább jutott a MOL Magyar Kupa következő körébe. A Bőny-Lébény összecsapás 2-0-ás vendéggyőzelemmel ért véget, a Mezőrs 8-1-re verte a Körmend csapatát, míg az FC Sopron 8-2-re győzött András Hidán. Szombaton a Kapuvár játszott szoros meccset az MB3-as Tatabányával, de végül 2-1-re kikapott, így kiesett.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

Stream egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő Szillipó Davignó, a mindig szószátyár Zsill! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A

0: Esze, indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggel, 6 óra után 17 perccel, hello Juli,
2: hát, hello
1: Feri,
3: Julcsa, hello, szevasztok!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Micsoda, nagyon kellemes idő van.
1: Nagyon, gyereke, nagyon,
3: 12
1: nagyon.
3: 12 volt tegnap reggel, ma 20.
2: Nagyon kellemes. Délután megjön a 34, és azt hallgattam, hogy azt olvastam, hogy jövő héten augusztus utolsó napján délután még 30 fok, viszont reggel 9-11 fok.
3: Mennek no. Iskolába, szívem, hát ez van.
1: Ilyen csak le.
3: Szeptember 1-e, érezzék a terhet, érezzék a terhet. Egyébként is egy csomó könnyítést kaptak az iskolások, most láttam.
2: Mit?
3: Hát megírták, hogy mik a szünetekben.
2: Több szünetek lesz most idén.
3: Több a szünet, kevesebbet kell tanulni. Hát azért, na, legalább hideg legyen nekik.
2: Osztálykirándulásra kezdik.
1: Igen, elindulnak osztálykirándulni a hűvösben, mert jön a hidegfront, de még ezen a héten, gyerekek, ezen a héten még jó idő. Gyorsan egy-két SMS, múlt héten tök szar volt minden, amíg nem voltatok, most, hogy vagytok, igazából ugyanolyan szab.
3: Köszönöm.
1: Közi, a Tipped Balázs, rég rögtem annyit, mint a kóbor macskákon, írja Sasu. Ricky Gervais kóbor macskák bandája ajánlót, egy kéthetes, meg egy majdnem két éves mellett tudtam is nézni belőle 4 percet, de karácsonyig tuti, megnézem.
2: Na.
1: Ez Barnabás küldte nekünk. Hát én most megnézem a második részt, de még nem tudom eldönteni, hogy ezt most szeretem, vagy nem.
2: Ez
1: de
2: egy
1: az első jó.
2: Ez egy
1: animációs sorozat. Ricky Gervaisnek a kóbor macskája.
2: Ez egy film.
1: Nem, ez egy ilyen 10 perces sorozatok, ilyen 10 perces részek. Tehát megnézed, csinálsz, amit közben pont vége lecseng. A második rész, az majd Anna meghozza az ítéletet, mert mondtam tegnap. Jó reggelt, amíg Szabi voltatok, régi adásokat hallgattam vissza. Egyszer Csicsolina megígérte, hogyha nyer, a Tisza haza költözik. Nem hívjátok fel, mikor fog költözni? Üdv Péter Miskolcról. Ezt megígérte nekünk, tényleg?
2: Igen. Ezt tudod, mikor volt? Akkor, amikor még a Rínából olvasott, és szerintem akkor tett egy ilyen felelőtlen kijelentést, hogy akkor, hogyha esetleg a Tisza behúzza, akkor ő hazajön.
1: Akkor jön a művésznő.
2: Na, hát akkor
3: nem biztos,
2: számom.
3: Hogy kell az nekünk az egyébként.
1: Igen, ez egy jó kérdés.
3: Nem biztos, hogy kell ide.
1: Kell az nekünk,
2: nyerünk
1: igen.
2: Mi azzal, ha Csicsolina hazakövetődik.
1: Igen. Hol van a nagyasszony? Kérdezi valaki. Eszter még itt dolgozik? Kérdezi egy másik hallgató.
2: Itt dolgozik, van. És holnap jön, és
1: Nagyon komolyan csinálja, mert hogy Szabi után bevállalt egy 2 napot, úgyhogy szavunk se lehet.
3: Igen, és az se hétfő kedre, tehát ne, hogy rögtön jönni kelljen.
1: Rápihen még egy kicsit, hangolódik.
3: Gyerekek, okosan kell élni.
2: Dolga van.
3: Tudjátok.
1: Ja. Persze, nem, minek megfeszülni, nem?
2: Nincs
1: nem szabad.
3: Ha persze, ha így is megy.
1: Így kell csinálni. Múlt héten nyertem Dász Trophy jegyeket, én nem tudok menni, és ismerőt sem találtam. Találtok valakinek, akinek átpasszoltam őket, persze, Ajcsiba. Persze, Bence, meg még vásároljunk be neked, nem? Tehát, hogy nyertél jegyet, azt csinálsz, amit akarsz, nem izé vagyunk, szeretet otthon, meg megoldó képlet.
2: Ne szórakozzál. Tudod, hogy ez micsoda érték egyeseknek?
1: Nem érdekel.
2: Nem
1: az apukájuk, meg az anyukájuk vagyunk.
3: Mi adtuk a jegyet.
1: Oldja meg, felnőtt ember.
3: Okay. A Julinak tudtok írni, jó? A Juli Insta oldalán.
1: Juli Insta oldalán.
3: Írjatok.
1: Fazekakat, edényeket, mindenféle lámpákat, infravöröseket.
3: Úgy kezd, hogy hashtag zsibvásár. Jó? Tehát hashtag zsibvásár. Drága Juli, szükségem van a mitén jegyekre. 1-2.
1: Okay. Van egy alig hazán szepter lámpám. Egyszer infrásra vele el tudod nekem adni 4 kilóért. A 3 kiló az se baj.
3: Jó? Minden mehet Julihoz.
1: Ezt tessék megoldani erre, se kapacitásunk, se lehetőségünk lenne igazából, de nem tereljük ezzel Annát, van elég dolga. Nyersz valamit, megkapod, átveszed, azt csinálsz, amit akarsz. Jótékonykodni pedig otthon jótékonykodjál. Ha meg nincs barátod, meg családod, az meg akkor te hibád.
2: Gondolta, hogy felajánlja valakinek.
1: Nem, nem szeretem az ilyen kispolgári jótékonykodást.
3: A jótékonykodást csináld nagyba.
1: Csináld nagyba, vagy old meg a jegyeidet. Így van. Igen. Nem kell itt hamiskodni.
2: Úgy igazából. Van,
1: igen, na gyerekek, egyébként mi újság?
3: Egyébként csend, nyugalom, visszaállás a hétköznapokban. Edzés?
1: Edzés
3: mi
1: volt.
3: Edzeni?
1: Én voltam tegnap.
3: Te is jó? Én is, akkor már ketten vagyunk. Juli?
1: Átmozgató jelleggel.
2: Nálunk, mi vettünk egy evezőpadot, és én azt használom minden második nap. Minden
1: Úristen.
2: Második nap leevezek egy ilyen 5-6 kilométer.
1: Most mondom neked, október 1-én lesz az utolsó, hogy beleültél, ha nagyon optimista vagyok, akkor...
2: Nem, ez április óta megvan. És
1: április óta elvezel?
2: Aha, igen.
1: Le a kalappal. Jobban bírod, mint gondoltam. A különböző fellángolásaidat. Ez most egész komolynak tűnik, akkor, hogy már 3 hónapja elvezel.
2: Van a szobabicikli, amit ugye mindenki nagyon lelkesen megvásárol, és egy idő után ruhafogas lesz belőle, de ez az evezőpad, ez egy fasz a dolog. Ez jó.
1: Annyi, hogy bika hátatok lesz, semmi más nem, de olyan hátatok lesz, érted, hogy a Feri egy le tud rajta szállni, de arra tökéletes.
3: Jó, jól csinálja, a lábat is edzek.
2: Igen, egyébként popsit, és szeptembertől újra box. Eldöntöttem, na, visszamegyek. Na,
1: voltál egy párszor.
2: Voltam, hát ezt két hónapig tartott.
1: Na, azért mondom, hogy voltak ilyen fellángolási, ami otthon is újzós edzés, aztán jóga, aztán...
2: De én ezeket így variálom. És most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó!
3: Jézusom!
1: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
3: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
2: Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én? Miért?
1: Van élet. Mondják, hogy van élete. Te élsz, te jól érzed magad.
4: Figyeljetek, jó reggelt. Hát figyelj, most, hogy mondjam, eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik, úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Isten. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű ez.
2: Megtanuljuk, hogy kell víz alá merülni, sellő módjára úszkálni.
1: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása van, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Lesz kagylófelsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, igen. Magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit,
4: jó.
1: Siófokon, a Szabadstrand, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de,
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Azon, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De be tudjuk
1: hallgatni. Ezzel én is így vagyok. Nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: Három daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúszonyt. Azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
4: Ó, de szép lesz.
1: Na jó. És még csak kedv van, gyerekek, érted? És sellőúszony tanfolyam. Mi lesz, ha még bejön pénteken? Tehát, hogy mi történik még itt?
2: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőúszni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó és sellő tanfolyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangóúszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán. Még a Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike! Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodról.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
1: És ti a gyerekre mentek.
2: Ja, felnőttre megyünk, és rájátalak van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
1: mondom, nem fogunk... a melegvizes medencét,
4: úristen,
1: hát
4: ott fog ülni nem, három papa sakkozva.
2: Nem fogunk cidrizni.
1: Csőr, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
3: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
1: Hát,
3: ezen
1: tudod,
3: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy 4
1: mindenbe
3: méter
1: belekapaszkodnak,
3: a víz,
1: hogy lassítsák az időmúlását.
3: És alfarkat húznak maguknak.
2: Hát, mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszó sapkát. Ti már csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de jött az öbből végig a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan, a sellő, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír, vagy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod, kispesti szállítóegység, tudod, egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó!
2: Ez csillog, villog, ez flitteres, ez nem egy ilyen béna izé, ez nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog-villog.
1: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger csellőként, hát beszarod.
3: Látványos víz alatti sellő trükköket igen. fogsz megtanulni.
1: Mindezt gyere a kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
4: jó. Van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
1: Na várja, igen, ez Horvátországon, Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót. Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország, Rapsziget.
2: Van olyan is.
1: Hát ez a Komjádi lesz.
2: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indulott. Megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi, hát ezeknek is elment az esze. Érted?
3: Egykor szebb világot megértettük.
1: Nyitni kellett, nem volt elég, hogy...
3: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hablány akar lenni.
4: Nem akartam, de így alakult, Balázs.
1: Sodródni kell. Tudod, ez úgy van, sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőtt kor. Na jól van, hát fotókat kérünk azért majd.
2: Mindenképpen. Ez azért barom jó, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vízes az arcom.
3: Az jó, az szerintem az jót választottál.
2: Ezt nekem találták ki.
1: Víz alatt lemenni, nagy levegővel, pici
2: úgy,
1: fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megillemész, följössz, kicsi pánik rom, te abszolút, te vagy.
2: A lába össze van kötve.
1: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondogni, húzd le, ezért 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a testsportod.
4: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi smink.
2: Lesz, Anna, figyelj, ez ki van.
1: De úgy, hogy az első 5 percben leállzik, és így megcsúszik a szemspirálot. A szempirálot egy kicsit megcsúszik, a rúzsad elkerődik. Kijössz a vízből, és
3: egy nyomorultul.
4: Apa, ez egy mélytengeri lámpás hal.
1: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda, a néni sellős játszik. Na jól van. Hát így, vagytok ti kedden.
2: Így, nem.
3: Nagy ajándékok vannak, ajándékok.
1: Figyelj. Ezt képest én csak alkoholizáltam tegnap este. Na, tehát, hogy tessz, érted?
3: Hát itt élni.
1: Nagy tervek vannak, ehhez képest én csak iszogattam csendesen. Hol vagyok én ehhez?
2: Nem tudom, melyikünk járt jobban.
1: Hol vagyok én ehhez? Na jól van, megyünk gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? 7:30, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig már is itt vagyunk a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
6: Jön.
0: Újra jön a rádió egy konténer.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való.
12: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
16: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
17: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
18: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
21: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
22: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
23: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat! Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek, élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások, és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
24: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
25: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
26: Lehet is.
25: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
26: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
25: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
27: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
28: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
29: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
30: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
29: Neked Sedacur Forte kell.
30: Sedacur Forte?
29: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
31: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
32: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéb, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
5: Reklámot hallottak.
33: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
34: 5 éves az Erdőháza. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 5 éves az erdőháza. A Sopron feletti parkerdő Muk Endréről elnevezett magaslatán az erdei élményeket magába sűrítő, interaktív bemutatóterem várja az érdeklődőket. A fák között rejtett életet élő vadakkal egy fahídon átsétálva test közelből is megismerkedhetünk. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriás buborékshow-val, nyomvadász kalandjátékkal, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér-félbarna kategóriában. Közösségi oldalukon úgy fogalmaztak, nekik ez azért igazán fontos visszajelzés, mert amit nap mint nap csinálnak, abban hisznek. Jó alapanyagok, hosszú érlelés, kovász, rengeteg odafigyelés, és az, hogy egy kenyérnél nincs olyan, hogy elég jó. Szeren is várják a véradókat 8 és 12 óra között, a soproni területi vérellátó intézetben majd 15 és 18 óra között a soproni Volt Caféban lehet vért adni. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Ausztriában jelentősen szigorodnak a közúti szabálysértések miatt kirót bírságok. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Megszűnnek a tartományonként eltérő szabályok, országosan egységes büntetések lépnek életbe, a bírságok összege pedig átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Az osztrák kormány döntése közlekedésbiztonsági okokra vezethető vissza. Tavaly a sérüléssel járó közúti balesetek több mint 16%-át a nem megfelelően megválasztott sebesség okozta.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
34: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti dél-keleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, jó reggel. Micsoda zene, micsoda újítás, micsoda lendület. Ja, nem. A 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, ma hívjátok Topit a 20-ason? Hívjuk. Foglalkozunk a Gripennel, a katapultálással, annak a menetével, a G-hatásokkal, meg utána járunk egy kicsit, hogy dönt a pilóta mindent. Ugye biztos mindenki hallotta, ha valaki nem, tegnap ugye lezuhant egy Gripen, és a pilóta hősiesen elvitte még lakott terület mellől, meg katapultált, sérüléseket szenvedett, jól van, kórházban van. A gép az nyilván felújításra szorul. Ma műtik?
2: Újra kell festeni.
3: Igen, ma műtik.
1: Igen, egy tisztasági festés.
3: Hát az szerintem oda van. Azt apróba, ócskavasba még át tudod venni. Ami viszont érdekes, hogy ugye ezek a gépek ilyen gyakorlatot hajtottak végre, egy-egy elleni küzdelemnek hívják ezt. És ezen voltak éles fegyverek.
2: Nekem is ugyanez jutott.
1: Hát ez igen.
3: Hát de miért raksz rá? Mindenket ki akarod lőni, ízik Kovács Honvédet a másikba?
1: Hát lehet, szerintem lehet, hogy ennek majd megkezdjük a Topit, én nem tudom, technikai oka van. Aha. Hogy az éles fegyverrel más a súlyelosztás, hogy az tudod, hogy azzal gyakorolsz, hogy az legyen megpakolva, legyen megterhelve, olyan súlyú géppel repüljed, azt hát föl lehetne rakni az itom
2: téglát. CO palackot,
1: vagy itom téglát, nem tudom, hát ezt majd a Topit megkérdezzük.
3: Nekem csak így ez volt az első, olyan érdekes, hogy azért ez lakott terület fölött is megy meg. Mi a francnak tesznek rá ilyeneket? Jó.
1: Aha. Na, Topi, ez egy jó kérdés, hogy miért van rajta.
3: Megvan még a 20-as száma, vagy csak a másik?
1: Csak a 20-ason lehet hívni. Internet alapon Topi csak a 20-ason, úgyhogy hívjuk. 8 után megnézzük majd, hogy mi a helyzet. Tegnap azért ez nagy kört futott mindenhol, hogy azért nem szoktak ezek a Gripenek csak úgy itthon lepotyogni azért. Régóta itt vannak, régóta szolgál velük a Magyar Honvédség, de hogy nem nagyon hallott, hogy úgy lepotyognak.
2: Úgyhogy... Azt hiszem, hogy 3 ilyen baleset volt. Volt egy év, amiben 2 is.
1: Igen, mígekkel talán, de Gripen nem.
3: Gripen volt,
1: igen.
3: Ugye a Topi még miggel katapultált, utána azt hiszem volt még egy miges eset, és utána már a Gripenek jöttek. Hát figyeljetek, azért ez egy technológia. Ugyanúgy, ahogy egy autó is meg tud hibásodni, egyértelmű, hogy ez is meg tud, csak ez egy veszélyesebb sztori.
2: Hát igen. 2006 óta vannak itt Magyarországon.
1: Ja.
2: Én nem tudom, hogy egyébként egy Gripen, hogyha egy 20 éves Gripenről beszélünk, az mennyire...
1: Hát kérdés, hogy ezek a svédek, ezek hogy újítgatják. Úgy vannak, mint a szabbal, hogy jó, az elmegy sokáig, azt nem hogy nyilván van ennek egy évi repülési órája, meg karbantartása, meg kötelező szervize, persze nyilván ez szigorú.
2: Most van-e benne légkondi?
1: Dogfight, így nevezik az 1-1-et, Peti küldte nekünk. Na, ezeket akarjuk megkérdezni. Meg a katapult is egy barom izgalmas dolog, hogy az hogy hozza meg azt a döntést a pilóta, mikor katapultál, milyen erők hatnak rá. Szóval tök érdekes az egész. Úgyhogy beszélünk majd. Topival, de csak a 20-ason, nem Anna?
4: Ugye?
1: Csak a 20-ason. Hát Topi csak a 20-ason, nem, hogy elhívhatjuk, igen.
2: Minden idők legszürreálisabb.
1: Az óriási. Óriási volt, igen. Ha már a levegőben van, és riasztást kap, akkor egyből tudjon menni. Hát gyerekek, itt mennyi vadászpilótánk van nekünk, oda néz. Ez még az éles fegyvere vonatkozik, hogyha közben kap egy riasztást, akkor tudjon menni.
3: De hogy ne kelljen még leszállni, fölpakolni.
1: Laikus, nem tudjuk, tehát ez nem biztos, de el tudjuk fogadni ezt is, hogy ezt is meg fogjuk kérdezni. Ha beválik, akkor itt sok pilótánk van, aki ért a repüléshez, gyerekek. M3-os bevezető Budapest felé motoros személyautó. Ezt Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen, ennyi.
2: Eltűnt a tongsunaptár, nem tongsunaptár.
3: Áll,
2: a
3: jó.
1: Amit szeretnétek, gyerekek. Zsül, előszedi egy pillanatokon belül.
3: Hiányzik? Júli, ezt azért dobod be, mert téged érdekel, mert hogy hallgatók hónapok óta
1: nem kérték.
2: Nem, csak voltak rituáléink, voltak szokásaink reggelente.
3: Hála Istennek, hogy elvesztettük ezeket.
1: Mondom neked.
2: Egy időben szörpikésztünk is, nem akarlak erre téged.
1: Igen. Azok még a bátor idők voltak.
2: Lenne is apropója, de... Na, én nem mondok semmit.
1: Akkor elmondom neked, hogy lezárásnap és kecske.
2: Köszi.
1: Na. Jó, tehát hogyha ja, így ez jobb, akkor egy lezárásos kecske nappal indulunk.
3: A kecske az hogy jön ide? Tehát, hogy milyen kontextusban kell használjuk a kecskét?
1: Mindig adnak a tongsú naptár, ad valamilyen állatot is. Tehát, hogy fém nap, kecske.
3: Jó, de étel vagy szex?
1: Ez egy jó kérdés, igen. Mit csináljuk?
2: Kinek mi?
1: Igen, tegnap lóma, kecske és lezárásnap. Tegnap elkezdted a start nappal, ma már zárod is a lezárás nappal.
3: Nem volt hosszú a lendület.
1: Na tessék, én vasárnap akarom abbahagyni az alkoholizálást, és az hosszú távú sikernap.
2: Igen?
3: Tessék.
2: Azt hittem, hogy startnap.
1: Nem, inkább abbahagyom pénteken a sokszorozó nap, és akkor hétfőn már el tudom kezdeni újra. Startnap a vasárnap, igen.
2: Kitart egy pár napig.
1: Lezárásnap, ma kéne abbahagyni. Meginne az utolsó Vladimirit Balatonon. Aha. Fölajánlani a Balatonnak az utolsó kortit, és azt mondja, hogy vége!
3: Ennyi volt, köszönöm, ez lesz, mert jó volt a nyár.
2: Mert megint meg vagyok hívva,
1: mert a vasárnap, így van, mert este megint dolgom van, úgyhogy ez nem fog megtörténni. De a hosszú távú sikernap a vasárnap. Na.
2: Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani.
1: Na, azt ki nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Hogyha megiszom.
3: Zavar most, hogy tehát te most egy kicsit így alkesznak gondolod magad a nyár
1: igen.
3: után?
1: Igen.
3: Na, ez az, megmondjuk.
2: Kicsit zavar.
1: Minden nap iszom.
2: De nem zavar.
1: Ne, de na, hát engem. Hát miért zavar?
2: Ezt a Feri.
1: Zavarja zavar? Körülöttem élőkedni. Hát ne engem zavarjon. Hát zavarja azt, aki velem van. Ér. Engem nem zavar. Hát.
3: Akinek a kertjében hánytam, az zavarja.
1: Azért iszom, hogy én se legyek zavaró, érted? Ha nem innék, nagyon zavaró lennék. Így elcsendesedek, és akkor el vagyok.
2: A gyerekek lassan már meg sem ismernek józanul.
1: Nem, ők nincsenek ott.
2: Ja. Nem, hát csak látják a végét.
1: Ja, látják a végét, hogy átesek a szúnyoghálón. Igen, igen, igen, azt látják. De meg akarom nézni, hogy mi van. Tehát, hogy ez rendes alkoholista lettem, vagy csak ilyen szalonalkoholista, tudod, aki úgy elengedi ezt az
3: hát
1: egészet.
3: Hát eddig minden nyáron szalonalkoholista voltál, úgyhogy
2: de most belehúzod.
3: Most is.
2: Most ez egyébként rendhagyobb volt, mint az előző?
1: De erősebb volt a mennyiség. Akkor meg a rendszer, tehát tényleg volt benne rendszeresség. Hát gyerek, oda kell figyelni, nem? Hát,
2: a rendszeresség a 0-24.
1: Hát nem vagyunk ki napot.
3: Vagy csinálod, vagy
1: hát, vagy rendesen csinálod, vagy nem. Csak ez a két napon, de egy fröccset. Hát ez a kezdőkér.
2: Ez nem száraz november lesz, hanem száraz szeptember.
1: Száraz, megnézzük a száraz szeptembert, igen. Itt van a játékosunk, Haló Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, Gábor. Hello. Merre, hova, mit csinálsz, mi van veled?
4: Éppen az M0-áson haladok 60 irányába.
1: Wow.
4: Viszem a lisztet.
3: Kamionozol?
4: Igen. Hmm. Igen.
1: Lisztet viszel? Hova viszel lisztet?
4: Nem tudom, hogy elmondhatom-e. De igazából Lipóti végségbe viszem
1: a lisztet. Na, mi mondhatod, persze. A Lipótiba viszed a lisztet.
3: Sütjük a kenyeret.
1: Készül a kenyér, így van. Jó van, Gábor, lisztet szállítasz. Így van. Ki ja. bejátszanám?
4: Ferivel szeretnék.
1: Ferit választottad? Miért Ferit választottad?
4: Tessék?
1: Miért Ferit Bocsánat. Választottad?
4: Hát igazából ő is motorozik, én is motorozom.
1: Na micsoda.
3: Igen, Balázsról lesz már most, nem mondhatjuk el.
1: Közös tép van.
4: Balázs is motorozik, de hát mindkettőtökkel egyszerre nem tudok beszélni.
1: Ez így van, legyen a Feri, nincs ezzel. Ma jól van. Oké, na játszatok akkor egyet, elindítjuk. Jó leszel, Gábor? Jó vagy?
4: Igen. Meglátjuk. Meglátjuk.
1: Na figyelj, 3-2-1, tessék.
3: Megálltál, Gábor?
4: Uton vagyok még.
3: Kérdezz a motorról.
4: Első körben milyen motorokat preferálsz?
3: Triumph
4: neked milyen motorokat? Triumphod?
3: Csak és kizárólag. Neked? Te olyan hondás vagy.
4: Suzuki is vagyok. Suzuki is vagyok.
3: De japán az a lényeg.
4: Így van. Van egy...
3: Egy Suzuki hajabusa.
4: DRZ-m van. Előtte
3: ez a nagyon volt gyors. Egy
4: lassabb. Lassabb.
3: Piros.
4: Ez 40, ez 40 lóerő.
3: Ezek a pirosak. Piros színű.
4: Sárga.
3: Az is szép.
4: Sárga.
3: Hova jársz előtte... vele? Jársz túrázni?
4: Hát így ezt így munkába használom. Munkába járásra.
3: Asszony, fölül néha mögéd.
4: Hát az a helyzet, hogy kerüli ezt a helyzetet.
3: Helyes. Te is kerüljed.
1: Kész vagyunk.
2: Megvagyunk.
1: Megvagyunk, Gábor.
4: Megvagyunk?
2: Olyan volt, mint amikor a hidegvizes medencébe ereszkedsz bele, tudod.
1: Igen.
3: Ja, és igen. Amikor elért a Harryéhez, akkor volt a majdnem.
1: Ne. Igen. Jól van.
4: Most akkor már kimondom, fekete-fehér, igen, nem.
1: Gábor, hát nagyon jó.
3: Végre kiszabadult belőle.
1: Azt a mindenit. Figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél. Várjál, ez van egy ilyened.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Na?
4: De jó hangzik.
1: Na, mit szólsz?
3: Mindenféle jó előadók vannak.
4: Igen?
3: Aha.
1: Bizonyám.
2: Rúzsa Magdi Király Viktor.
1: Egy kis kultúra.
4: Azt a mindenit. Nagyon szuper, köszönöm szépen.
1: Hazudta Gábor. Jól van, oké, nagyon... nagyon köszi, akkor küldjük aztán. Valami lesz
4: köszönöm.
1: Majd velem. Jó, köszi.
4: Köszönöm.
1: Ciao. Na jó van, gyerekek. Oké, ez egész héten van ilyen kis szép nyereményünk. Úgyhogy lehet jelentkezni. játékra, Fekete Férigernemre. Jó?
2: És hét után a végére járunk.
1: Hét után végére járunk annak a bizonyos szobornak, ami most már lázban tart bennünket. Devecser felkerült a térképre, a mi térképünkre is. Tegnap ugye megbeszéltük, hogy óriási a polgármester és a tervező, vagy kik ők,
3: hát
1: mik a nevek.
3: Alpolgármester asszony tervezte, és a szomszéd falunok a polgármesterre faragta ki ezt a nagyon bátor, nagyon előremutató faszobrot.
1: Igen. Szárnyas falosz, mondhatni tulajdonképpen. És hogy tényleg az, megnéztük a szobrot, nagyon szeretjük, és az van, hogy most meg úgy néz ki, hogy eltávolították a formabontó Mohácsi emlékművet, legalábbis a tetejét. De nem voltak elég bátrak.
2: De csitt.
1: De van folytatása a történetnek. Szenzációs egyébként tényleg a sztori. Ugye ez Devecseren történt, tegnap megbeszéltük. Fascinumnak nevezett római amuletteket felidéző emlékművet húztak föl Mohácsra. Tehát teljes a kavarodás. Tehát római korból Mohácsi emlékmű az 500 éves évfordulóra, minden Szent Devecseren István napján. Ebben mindent belesűrítettek. És ezek tényleg ilyen római amuletteket idéző fallikus szobrok, ugye? Kicsi szárnya van, és férfi péniszek. Hát ezek lógtak régen a rómaiak nyakára. Hát nem arra emlékeztet, ez az. Egy büdös nagy pénisz. Na most erről mi beszéltünk tegnap, ugye átadták, gyerekek is voltak az átadón, és aztán a nap végén láttuk meg, hogy levették a szobornak a tetejét.
3: Egy harmada. A kupak eltűnt, gyerekek. A kupak eltűnt, az a talapzat még áll, meg az első két szegmens belőle, de a harmadikat átalakítják.
1: Na de most mit csinál Hajni? Na. A független alpolgármester. Devecser alpolgármester. Hol van Robi? A fakészítő. Mi van a csapattal? Hova vitték ezt a szárnyas falloszt? Ezek mind nagy kérdések, úgyhogy ennek próbálunk utána járni. De Juli csak annyit írt, hogy jó a sztoria, hogy folytatódik. Tehát, hogy nagyon szeretjük. És azt láttátok, hogy nyilatkozott a Nyárs Hajnalka?
3: Na, és mit mondott?
2: Hát ő fog nekünk is nyilatkozni.
1: Nyárs Hajnalka szoborral, ugye? Tehát ez azért a nevek is nagyon árulkodóak. Hogy
2: hát tényleg most egy
1: Nyárs Hajnalka készítette. Szobrod. Ő azt mondta, hogy ritkán adatik egy alpolgármesternek, hogy egy történelmi évforduló kapcsán országos ismertségre tegyen szert. Nekem most sikerült már ilyen. Igaz, bevallom, nem egészen ilyen kommunikációs stratégiát terveztem.
2: Iszonyú jó arc.
1: Egyébként jó arc. Az. Tehát nem ez a megkeseredett, ilyen szomorú, ilyen rossz hangulatú, ma pedig én önöknek nem nyilatkozom, és sajnálom, hogy gúnytűznek ebből, hanem tehát jó arcokat Devecseren.
2: Jó arc, helyes is, és egyébként vállalta, és szereti a műsort, úgyhogy amikor megkerestük, akkor vállalta a beszélgetést. Érdekes a történet egyébként, a folytatása is az lesz.
1: Van már ilyenünk? Ilyen 5 méteres köztéri alkotásunk? Ami egy... ez volt az első, vagy ez az első?
2: A 0 kilométer kő szerintem az első olyan, ami egy ilyen stilizált...
3: Ne, hát azért az szépen adja a nullát.
1: Hát ahhoz azért nagyon kell asszociálnom, igen, hogy én arra gondolom.
3: Nagyon ki kellett éjjelzve lenni.
1: Még látható valahol?
2: Mert ugye
3: ez a Klarknál volt, de elvitték. Volt a körforgalom kellős közepén át.
1: Igen.
2: De aztán kirakták oda balra. Ott van, szerintem.
1: Még mindig.
2: A sikló alatt.
3: Ja, ha a siklóért sorba állsz, akkor a jegybódé mögött meg tudod látni.
1: Nem, az van, hogy elvitték a Clarkenham térről. Én gyerekkoromban mindig ott elmentem, és ránéztem, hogy úristen, innen számoljuk a kilométereket. Ez csak eltűnt, de csak arrébb vitték. De 30 éve miben élek?
2: Na most, akkor lehet, hogy én is teljesen másban élek, de én úgy emlékszem, hogy ezt kirakták oda bal oldalra, a siklótól nem messze, ott áll valami talapzaton.
1: Ott áll a nullás kilométer kövünk. Aha.
2: Ott van.
1: Tényleg oda rakta. Mondjuk így ezzel a fotóval és azzal a vágással a közepén, Feri?
2: Szerintem...
3: Hát igen.
1: Régen láttam már ilyen, gyere nézd meg közelebben.
3: Ez így néz ki?
2: Szerintem ez tényleg vethetetlenül. Ez nem egy nagy nulla, hallod-e?
3: Én ezt megvenném a kertbe.
1: Vágtak a közepibe egy járatot, te így az egy kicsit tényleg hasonlít.
2: Megállsz előtte, és az egy előjáték.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez...
2: Ez a teasing.
1: Ez így ebben a formában nagyon szép. Na jó, szóval akkor hívjuk a mi Hajninkat.
2: Igen.
1: Devecser független alpolgármesterét, igen, és utána járunk, hogy mi a helyzet a szoborral, jó? 3 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Balázs, na, akkor most mi
3: mi van a fogadásunkkal?
1: Hát amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
1: Jaj, ne. Tényleg rúgjuk ki az Atist.
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
0: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Sziasztok, sportarcok!
10: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a funcode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
15: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban, a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story. Souvlaki Story. Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
16: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
17: www.napelemsopron.hu
6: Tegye különlegessé a szombat estét a Fehér Rózsa étteremben. Augusztus 29-én szombaton 18 óra 30-tól ínyenc falatokkal és Kis Péter élő zenéjével várjuk Önt a Fehér Rózsa étterem teraszán egészen este 10 óráig. Foglaljon asztalt időben a 99-335-270-es számon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
17: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Kárnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
18: Ha a probléma a dugulás,
19: a kék-fehér autó a megoldás.
18: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve Önökért.
19: 0630 24 24 024.
20: Új nyitvatartás a Soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
21: Autós iskola kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
22: From home.
21: Gyors ügyintézés három helyszínen.
22: From home.
21: Több mint 20 szerződött oktató.
22: From home.
21: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
22: From home.
21: Részletek fromhome.hu.
23: Újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint. Válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie Standardben, Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Javában tart a parlagfűszezon, szedan is várják a véradókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javában tart a parlagfű szezon Sopron térségében, a földhasználóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, a növény elleni védekezésre figyelmeztet a kormányhivatal. Szemeri Csatilla osztályvezető szerint az extrém szárazság ugyan csökkentette a fertőzések kialakulásának kockázatát, a parlagfű azonban kiválóan alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.
25: Nyári aszály az egy óriási nagy kihívás jelent a gazdálkodóknak, viszont azt látjuk, hogy ez az aszály nem csökkentette a parlagfű fertőzést, olyan mértékben csökkentette, hogy a parlagfű sem szereti a nyári aszályos időszakot, tehát kisebb mértékben fordul elő az idei évben, de viszont borzasztó nagy túlélő, tehát azokon a területeken, ahol más növények már nem élnek meg a klímából eredően, ott a parlagfű még mindig jól érzi magát.
24: Munkavégzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani péntekig a Teleki Pál és a Juharfa utcai körforgalomnál Sopronban. Az érintett forgalmi sávok lezárása miatt

0: vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. 5 éves a Soproni Erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buboréksóval, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
0: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Jó reggelt.
3: Hello.
1: És már is belevágunk így a kedd reggelbe. Ugye azt nézem, hogy közlekedés fronton hogy állunk, van-e valami, de egyelőre csend van. Jövő héten már ilyenkor kitör majd az őrület, de most még csak egy ilyen kis laza visszaszoktatás.
3: Bár az M7-esen olyan forgalom.

0: volt megint hajnalban.
1: Jövögetnek fölfelé, nem? Vagy nem az van?
0: Most kedden?
1: Igen.
0: Mert a hétfőt azt értem, tudod, azt beszéltük, hogy vagy elindulsz vasárnap délelőtt 11-kor, hogy állj a dugóban. Igen. Vagy jössz hétfő reggel, de most kedden.
1: Megindulgatna így mindenki. Igen, valószínűleg sokan térnek vissza a munkához is, igen. A Gripen interjú az megvan, hogy 10 millió vadász repül a szakember országa vagyunk, szóval a Facebookon azért vannak okosak. Peti küldte nekünk, Peti, nyugodtan, ha kigyűjtöd, akkor szemezgetünk. Ha látsz egy-kettőt screenshotolt, kiküld el Viberen, megnézzük, foglalkozunk majd a Gripen témával is. De hát közben itt nagy dolgok történnek, és nagyon szeretjük ezt a sztorit, mert megint annyira jó, és annyira magyar, és annyira mi vagyunk, de közben szenzációs az egész. Ugye a devecseri történet és a különleges szobor, amit mi tegnap megláttunk, beleszerettünk, és azt gondoltuk, hogy úristen, de jó, végre történt valami igazán formabontó Magyarországon. Egy hatalmas szárnyas falloszt állítottak föl, ugye Devecser alpolgármestere megálmodta, egy fakészítő megcsinálta, és felhúzták. Ugye római kori fallikus szobrokat arra hajaz. Mohácsi emlékmű augusztus 20-án. Kész a Jancsó film, meg vagyunk.
2: Az általános iskolásokkal.
1: Általános iskolás. Felszenteléssel, papokkal gyerekek, ispánokkal, óvodás és iskolás gyerekekkel, miközben egy 5 méteres hatalmas obor van ott most jelen pillanatban, szárnyakkal, érted? Hát, ha Jancsó élne, azt mondaná, egy két ló, egy kicsi füst, egy félmeztelen nő még valahol, és miközben valaki egy vízhangos mikrofonban mondja a köszönőbeszédet, leforgatják a falikus szobrot.
2: Mi kis falunk, kakaós briós szobra.
1: De tényleg, ez abszolút, abszolút fikció, de közben nem mert, hogy ez megtörtént, megírta ugye rengeteg lap, Devecser független alpolgármester írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
0: Arról, amit ő álmodott.
1: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
2: nem.
1: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán, és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
0: Igen, a felső egyharmad.
1: A felső egyharmad, a legfontosabb.
0: Együtt, a legfontosabb, legkifejezőbb rész, érted, ami így közvetítette az üzenetet.
2: Lemetélték,
1: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
0: Milyen... Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
1: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
0: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, ahogy leszették.
2: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
1: Igen.
2: Ami bekerült a hírekbe.
1: Ami bekerült a hírekbe. El, és felrakta Devecsert a
2: térképre.
1: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkán. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
2: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
1: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
2: Milyen állapotban?
1: Hogy csinálod?
0: Miből indulsz?
1: Honnan indulsz? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Jó reggel!
3: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban.
1: Úgyhogy
3: köszöntök mindenkit.
1: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért, hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
3: Így van, ezt vállalom. Bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot mondva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha. lehet.
1: És ennek a vége az, lett most... volna? A szobor? Tessék. Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
3: Ó, nem a vége, hát nem állunk el, ez így az anyagilag.
1: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről
0: ez volt az első a állomás?
3: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
0: Aha.
3: Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
1: Ne, várjál csak, annyi, hogy kérdezzek, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad?
0: Hogy
1: falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
3: Nem, hogy láthatok, vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
3: De azért nem egy párnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen. De
1: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
3: Nem úgy nézett.
1: Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
3: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
3: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom.
1: Aha, tehát lehet az ő tudatalattiában változott ez át egy fallikus szárnyas fallosszá.
3: Igazából a tudatalattiát nem szeretném a fafaragónak vitatni.
1: Valahol ez átváltozott a tervekhez képest, ebből
3: átváltozott,
1: egy
3: átváltozott, kapott egy sisakot.
1: Na de akkor ez mi? Sisak, hívjuk így, kupak.
0: Tényleg, de mi volt ez? Mit álmodtál meg?
3: Nagyon örültem, hogy tegnap azt mondtad, hogy azért elég méretes a sisak.
1: Abszolút,
3: hát
1: tehát azt szokták mondani, 20 plusz
3: de
1: kupak,
3: ez
1: ugye?
3: Ez nem a fafaragó hibája. A madár állt előttem. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Ez egy madár? Hát én várjál, keresem
3: ez
1: a madarat.
3: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
3: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
0: De hol?
1: Van. Hol van? Hát
0: hol?
1: Egy kupakot látok egy...
2: 5
3: méter magasan. 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
2: baj. Szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
3: Nem. És megmondom, még hogy miért. De van, aki spárgát lát benne, és van, aki fagylaltot. Tehát ez értelmezés kérdése.
1: Hát, aki ebben fagyit láthatnak, annak már halott a házassága.
3: Nem fogok vitatkozni ezzel. Én helyettem az értelmezést, eldöntötte az internet. Fogalmazom ki, de én ezt tudom poénnal fogadni. Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
0: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
3: ez
0: senki.
3: Történt.
1: És mit mondott
3: történt.
1: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Így jött ki az anyag?
3: Nem 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
3: Aki A plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem, ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ezt látta bele mindenki.
1: Így van.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
3: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor és látja. Akkor mi van?
1: Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallosz, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni magunkat.
3: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor, amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit, arra
1: sikerült.
3: De nem a kaparagó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
1: Eltakartuk a szemüket, csak hát találtak az emlékműnek, nem nézhettek
3: nem
1: oda.
3: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, én nem takartam el a szemét?
1: Jól tette.
3: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
1: mi. Na, pont a gyerek nem látja bele. Ne, rájuk semmilyen káros hatással.
3: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebben biztos vagyok.
1: De ez te jó vagy.
2: Nagyon jó. A, ilyen alpolgármester.
1: Minden faluba, városba ilyen alpolgármestert, mint Hajdi.
3: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött,
1: a madár.
3: Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
3: lekerült
1: teteje.
3: Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak,
1: és
3: helyére
1: Nem madár lesz, egy teljesen más
3: dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég baj ért már minket.
0: Na, várjál, Hajdi, akkor két felszíti. Szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
3: A fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
2: Valahol álljon. Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
3: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért na. Tehát a magyarság útja elképzelésembe természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
3: Így van.
1: Na jó, várjuk az újat.
0: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallos szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
3: A meghívót megadom, erről biztosíthatlak. Egyébként neked meghívó nélkül is belépési engedélyed van Devecserbe, mint mindenki másnak.
0: Jó, ez kedves.
3: Meghívó nélkül lehet jönni.
1: Nagyon jó. De
3: légy szíves, előtte hívjatok fel, hogy Hajdi, megyünk, és a Robinak szóljál.
1: Jó, Robi a fafaragó. Robi a fafaragó.
3: Hát igen, tegnap kibeszéltétek. Igen,
1: ja, igen, Hajdi és Robi. Igen, Hajdi és Robi történetét elevesztük tegnap. Na jól van, mikor várható az új szobor?
3: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szemnél nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudatalattia, megint...
0: Igen, meg hogy alulról
2: mit szeretjük a szobor.
3: Tudatítottak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Robert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
3: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. Ha nem arra irányítom a fantáziámat.
1: Hát mindenről a 444-t, mert ők mondták ki először, hogy ez.
3: Nem. A 444-et adjuk ebből ki, de valóban ő volt az, aki egy zseniális címmel, és erről szól a média és az újságírás. Hát most, ha azt írja ki, hogy Devecserben emlékművet állítottak, szerintem ki kacsik
2: rá. Mindenki Devecserről beszél, most mindenki meg akarja látogatni Devecsert, és látni akarja a szobrot.
1: És nagyon jókat írtak rólad is, igen. Meg úgy egyáltalán, igen. Az ország
3: igen,
1: már emlékművét találták Devecserben, imádom őket.
3: Egyébként megkeresett a 444 is, úgyhogy most én kimentem őket.
1: Jót írtak, tényleg jót írtak, meg rögtek, meg szellemesek.
3: Jó, azért a falloszról nem tud leszakadni a hűtás írója, de
2: arról kevesen tudnak.
3: Arról kevesen tudnak leszakadni, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel, aki ebben bármit tett és részt vett. A gyerekeket meg azért hagyom ki belőle, mert ő ezt a gyerek ezt nem látja.
1: Nem, mindig a gyerekekkel például megvenni.
3: És tudod, hogy mikor tettem mindenki ezt látni?
1: Képmutató dolog, mert semmit nem látnak ebből, persze.
3: Azt viszont elmondom, hogy mindenki akkor kezdte ezt látni, amikor megjelent az országos cég.
1: Ja, mert az mindenkinek sas volt. Aztán, hogy megjelent a cég, akkor azt mondja, hogy ne
3: szép. Ez egy tárnyas fallós, hogy kerül ez oda. Hülyék ezek?
1: Nagyon jó. Na jól van, Hajni. Örülünk, ha van folytatás, akkor beszélünk. Ha áll a másik szobor, akkor arra is ránézünk, jó?
3: Nagyon nagy szeretettel várok mindenkit Devecserbe. Devecsernek nagyon nagy értékei vannak. Bárkinek nagyon szívesen megmutatom, várom szeretettel.
1: Köszönjük.
3: Az egész ország lakosságát egy kávéra, egy ebédre.
0: Ujjjj, sokba lesz.
1: Ám mindenit, nagyon jó. Követjük sokba az lesz, eseményeket. Köszi,
3: de
1: Hajni.
3: Nekem is sokba volt, amiben én nekem egykerül.
1: Köszi, Hajni, csáó, köszönjük szépen Nyárs Hajnalkának. Köszönjük.
3: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, csáó, Devecser alpolgármesternek. Jó arc.
2: Nagyon jó arc.
1: Nagyon.
0: Meg elvállalta, ő rajzolta egy sikerült.
1: Nem sértődött, nem támadt. Jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk a hírek után.
4: Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.
7: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelt

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Ha beton, akkor lejjel.
16: Ha beton, akkor lejjel.
15: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
17: Mit jelent a roller világ Sopronban? Mi közösséget alkotunk. A rengeteg kukirin roller a városban, a legjobb e-bike és elektromos robogók az utakon, és ezek többsége a roller világból gurult ki. Köszönjük! Roller világ. Márka független elektromos roller kerékpár robogó szerviz és szaküzlet Sopronban.
18: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
19: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
2: VLS.hu.
16: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
20: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kisautós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
21: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
22: Költözne? Hova? Lignova!
23: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
24: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
25: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
26: Made in wood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor made in wood.shop.
27: Made in wood.shop.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Változik a menet Rendgyőr és Sopron között, felkészülési mérkőzésekkel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A déli körvasút fejlesztése miatt augusztus 31 és szeptember 20 között jelentős menetrendi változásokra kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Győr-Sopron vonalon. A győri Intercity többségének budapesti végállomása Kelenföld lesz. Kelenföldről az utasok az M4-es metróval, illetve az 1-es villamossal juthatnak tovább a fővárosba. Az utazóknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban, illetve a MÁV és a Gyesebb Vágánycári tájékoztatóiban. 5 éves a Soproni Erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buborékshowval, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Felkészülési mérkőzéssel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Baksa Szabolcs tanítványai szerdán 18 órától a Körmend együttesét fogadják a Novomatic Arénában. A mérkőzésre már várják a szurkolókat is, mondta el a vezetőedző.
29: Itt ezeken a mérkőzéseken nem a szurkolóknak a kiszolgálásán van a hangsúly, hanem továbbra is az összeszokáson, meg az alapelveknek az elsajátításán, illetve a karakternek a megmutatásán. Nyilván a szurkolók ne vonjanak le messze menő következtetéseket, akár pozitív, akár negatív irányba, de szeretjük a szurkolóinkat, örülünk, hogyha ők is velünk vannak már innen az alapozás kezdetétől, úgyhogy bízom benne, hogy jó hangulat lesz, és jól fognak szórakozni.
28: 4-ből 3 Győr-Moson-Sopron megyei együttes is tovább jutott a MOL Magyar Kupa következő körébe. A Bőny-Lébény összecsapás 2-0-ás vendéggyőzelemmel ért véget, a Mezőrs 8-1-re verte a Körmend csapatát, míg az FC Sopron 8-2-re győzött András Hidán. Szombaton a Kapuvár játszott szoros meccset az MB3-as Tatabányával, de végül 2-1-re kikapott, így kiesett.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
28: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
30: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázs

0: reggel.
1: Micsoda muzsika! Azt
2: Mangolé.
1: Hú de pörgött, hú de új volt, ja nem. 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva itt vagyunk. Drága hallgató, kedd van, fordulunk rá. A szeptemberre utolsó rugások a nyárból, holnap-holnap után még akár kánikula is, 30-34 péntekre, a minden segít neki. De aztán jövő héten, ahogy ránézek, igen, hát ott, ja, megérkezik ez a 25-22, felélegzünk, vége ezeknek a nagy melegeknek
3: igen,
1: valószínűleg.
3: És hogyha megnézed a 30 napos előjelezés, viszont eső az gyakorlatilag semmi.
1: Semmi, az ég egyet a világon, semmi, igen. Nincsen. Nagyon viszont jött egy közlekedési hírünk. Baleset az M5-ösön, Pest felé Örkény és Hernád között, ezt Vitya küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig 8 után majd a Gripper ügyel is foglalkozunk. Topit hívjuk a 20-ason kifejezetten, ugye, hogy rendbe tegye nekünk a dolgot. Szabika pedig írja, hogy láttátok nyíregyházi kukkolót, bicikliére állva kukkol be lakások ablakain.
2: Bizony.
1: Eszter lélésen.
2: Hát ne, Eszter ezért nem jött, hogy hát ha őt is meg lesz sírta.
1: Üldözi. Egy
2: engem is.
1: Egy seprűvel rohan utána.
3: Hát néz a sövényen, de mi oda tolja az épületek oldalához a bicikliét
1: még,
3: és feláll rá?
1: Vagy még nem olvastam, de tetszik, hogy biciklire állva kukkol lakások előtt. Tehát ez már önmagában nagyon jó.
2: Az ablakon így néz be, nem érné föl az ablakot, ezért oda tolja a bringát, falnak támaszt, fölmász. Megkapaszkodik, és...
1: Nem mondta, hogy nem, Zseni. Hát micsoda, hát
3: milyen? Addig tetszenek, amíg nem téged kukkol.
1: Ügyvedesen jó. Falnak támasztja, feláll, és lakásokon kukkol egy férfi nyíregyházán. Micsoda hírók vannak itt, azt a mindenit. Na de ha már hősök, nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpújai járás a Burgerland, hát az közel van, igen. Tehát az közel van a határhoz, 28 éves osztrák tűzoltó, és hát ő nagyon szeret tüzet oltani, ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. De miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
3: Jézusom, hogy akkor egy kivonul... piromán elmegy tűzolni.
2: Nem, ő a szakmáját szereti. Tehát ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
1: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. A július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es út mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
3: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie?
1: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban.
3: Hát
1: elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, hogy meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a ízében a léberkés a szendvics benne volt. Kidobod ahogy hívják ott a papírt? Megvárod, hogy fölgyulladjon.
1: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
1: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
3: Felhívta a kollégát.
1: Felhívta
3: haverokat.
1: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát utána, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált 3 tüzet, leégetett 3 falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
1: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent tűz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
1: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
3: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, baszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen eloltani.
1: Persze, és fejlődj a segélyhívót. A tűzgyújtás hát, után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
1: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik 3 szándékos tűzgyújtás után?
3: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
1: Igen.
3: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, erre, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
1: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
3: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit ácsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
1: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
1: szerintem ez volt.
3: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
1: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen gyújt, ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
3: Tehát ő az
1: én imádom a csávót. Nagyon jó
3: az. Ő az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
1: Igen, és aztán gyűjtött 3 tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
3: Biztosan.
2: Soha többet nem mehet.
1: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
3: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
1: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt 3 tüzet? Igen?
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
1: Aha.
3: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
1: Az én erősebb,
3: csak,
1: igen.
3: Csak ő csak tüzet volna, szeretett volna, igen. Voltani, akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
1: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piaci idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt pofázom évek óta, hogy az összes egy idióta megkérdezik miért. Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
3: Nem, tehát, sőt.
1: Nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
1: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne, nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
1: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
3: Vagy hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsolócsővel,
1: igen.
3: Felhúzza ezért a felszerelést.
1: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Azt szerintem ott bukott.
1: Ezek az osztrákok sérdik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
1: Valószínűleg ezt tették igen, össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet,
3: na,
2: nem?
3: De várjátok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a Magyarországon
2: be, hogy mindig,
3: is.
2: Mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz oda azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans. Üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják, még ott lángol, papír ott lángol.
1: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzoltó, és az, hogy igen, ez gyújtogatás, vagy nem.
2: Igen.
1: Hogy hogyan, a lángútja, hogy megy, hogy terjed, a tűzfészek hol volt, honnan indult, fél zsenika, hogy ezt megfejtik. Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon. Aha. Nem? Hát. És oda megy egy tűzoltó, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
3: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevének, feliratkozva címével.
1: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
3: Voltak jelek.
1: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen. Egyébként tényleg ezt kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
3: Képzeld el, ha nőgyógyász.
1: Igen. Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
1: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
3: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
1: vannak
3: tűzoltók.
1: Vannak rendes hivatásos persze. Tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként dolt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
3: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
1: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
1: Falun belül megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Ott nagyon megy az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
1: 3 percenként megmenti valakinek az életét.
2: Gyanús!
1: Nagyon fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
3: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
1: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy
3: egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell
1: szállni. Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz vesz körülötted, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát. Te nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De melyik végét? De hova?
3: Hova csatlakoztassam?
1: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látná bennünket tűzoltó egyenruhában.
3: De csak félmeztelenül.
1: Na, igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
3: A szexi.
1: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
3: nem
1: hogy...
3: csak, nem, bátrak.
1: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
3: oda
1: vannak.
3: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
1: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
3: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
1: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
3: hát
1: néz
3: milyen?
1: Az ki?
3: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
1: Akkor lehet,
3: nem,
1: láttam.
3: Az egész tudat az, hogy oda megy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Igen. Ő egy hős, igen.
1: 120 bruttóért, igen, szegény. Brutál szarul keresnek, de tényleg elképesztő. És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja.
3: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
1: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálok magamra gyújtani a garázs.
3: Hát, aki egyszer kiment
1: hát,
3: végre.
1: Hát, ha végre jön egy tűzoltó.
3: Egy tanús kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
1: A szexi tűzoltó naptár, igen.
3: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, van eszembe, nem
2: lehet.
1: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
3: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezek.
1: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, valószínűleg az van.
1: Valószínűleg
3: nem igaz,
1: biztos,
3: nem,
1: hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
3: Ezek tűzoltók, összeleket.
0: Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
1: igen,
0: vannak.
1: Neked csipennél fiúk vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
3: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
1: Megcsináltak a gyárban.
3: A gyárban, igen,
1: azok tök jó arcok voltak.
3: Abból lett még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
1: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel mögöttük, és akkor sok kis liba ott vonul mögöttük, és akkor megy a pilóta 4 csíkkal a manzsettáján, megy a másodpilóta 3 csíkkal, az úgy bejön, az is?
3: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg más
1: de az, hogy sok, hogy emberéletekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
3: Aha. Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
0: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
1: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
3: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
0: Mögött rengeteg munka.
3: Igen.
1: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha.
3: Aztán.
1: Régi kölyár, nem semmi.
0: Pilóta mi?
1: Az is pénzügyőrség.
3: Aztán csillag a szemem.
1: Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg jön. Semmi.
2: Félrecsúszott sapkába félrecsúszott.
1: Mezőkövesden a bakter az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.
3: Csatornázási művek.
1: Az, ó, egyébként az nem rossz.
2: Na hát itt én megnyitottam neked egy random magyar város tűzoltóságának közös fotóját. Hát,
1: hát nem, ott készülnek akkor, a, már nem ott készülnek a filmesztel a fotók.
3: De a random amerikai város tűzoltói sem így néznek ki, ahogy azok vannak a naptárakban, azok válogatott tűzoltók és válogatott rendőrök. Tehát, hogy ezek nyilván, hát előtte van egy casting.
2: Értem.
3: Nem, nem mondjátok, hogy nem láttatok még ilyeneket.
1: De láttam, nem, láttam, láttam ilyet. Nagyon nehezen rá, de egyszer gyászoltam. De... Na, nem ment könnyen. Nem, de szent meggyőződésem, hogy ezek nem tűzoltók. Tehát ezeket megkérik, és 300 dolláros órabére odaállnak, neked dagadó bicepszek, atomra kigyúrva, adnak rá egy New York-i tűzoltóra. A büdös életében nem volt
0: Jack,
1: tűzoltó. Igen, tehát jön Jack, és iszletes, azt értve a kokszolva, odáll neked, hogy te megvedd azt a naptárt, és aztán semmi köze a tűzoltáshoz, de tényleg jól néznek ki. Tehát azt tényleg
3: adok. Ezekkel a helyi tűzoltó családokat támogatok.
1: Igen,
3: és a kiskutyákat, meg a kismacskákat.
1: Na jó, van gyerekek. Oké, menjünk tovább. Topit hívjuk a 20-ason?
0: A 20-ason, de kizárólag azon.
1: Topit hívjuk a 20-ason, és a tegnap lezuhant Gripen repülő témát járjuk egy kicsit körbe, hogy mi történhetett. Úgyhogy Topival beszélünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Jazz. A parton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimbi Maréna. A lemezjátszóknál este

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
4: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
2: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
9: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
8: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
9: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
10: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
9: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35-re rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
14: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
15: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
16: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
17: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
18: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
19: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
15: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
16: Madeinwood.shop.
20: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
21: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
22: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriás buborékshowval, nyomvadász kalandjátékkal, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítést szerzett fehér-félbarna kategóriában. Közösségi oldalukon úgy fogalmaztak, nekik ez azért igazán fontos visszajelzés, mert amit nap mint nap csinálnak, abban hisznek. Jó alapanyagok, hosszú érlelés, kovász, rengeteg odafigyelés, és az, hogy egy kenyérnél nincs olyan, hogy elég jó. Szeren is várják a véradókat 8 és 12 óra között, a soproni területi vérellátó intézetben majd 15 és 18 óra között, a soproni Volt Caféban lehet vért adni. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Ausztriában jelentősen szigorodnak a közúti szabálysértések miatt kirót bírságok. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Megszűnnek a tartományonként eltérő szabályok, országosan egységes büntetések lépnek életbe, a bírságok összege pedig átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Az osztrák kormány döntése közlekedésbiztonsági okokra vezethető vissza. Tavaly a sérüléssel járó közúti balesetek több mint 16%-át a nem megfelelően megválasztott sebesség okozta.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
0: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadékgúc, a keleti-dél-keleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül, a

0: Az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt, drága hallgatók, jó, már is folytatjuk ezt a kis keddecskét, és a Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen, tulajdonképpen, hát ugye mondhatni, lezuhant a pilóta katapultát, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye honvédkórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
2: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
1: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
3: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy jól olvastam, akkor nagy

0: Nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
1: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szereti tudni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
2: Igen, hogy van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
1: Igen. Komoly. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
0: Igen.
1: Tehát,
0: néha
1: hogy,
0: leviszi a kezed.
1: Néha lehet, hogy leszakad a kezed a lábad, de akkor is a katapult működött.
0: Igen.
1: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
0: Gerincsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
1: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy éleszben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
2: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
1: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
2: Igen, mented, lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
1: Nem két forint.
2: És igen. Akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már húzd meg.
0: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
1: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar,
0: igen, tehát hol akar, mi
1: testhelyzeteket. Ja. Én szerintem katapultál nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorol. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-assal.
1: Ez rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
3: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel, máskor a földön, ezt nem tudom, tehát... Nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látom a ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
2: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
3: Részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer. Pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a glőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatot elvégezze, meghatározott normaidőket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
0: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
3: Igen, így van.
0: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
3: Kabinból indul és kifelé megy.
1: Nem, akármilyen erőhatással.
3: Ez a honnan indul, igen.
1: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
3: Így van, a pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én míg repültem, 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, és ezek lényeges dolgok teljesen. Például a teljes helyzet fenntartása, mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát. Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngyített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
1: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
3: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkap alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött, hogy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlő téged a kabintetőn keresztül, mindenestől.
1: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezet? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
3: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
1: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lába, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
3: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak ilyen a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
1: Amiben van a rakéta. Azért te tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
3: Hát úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelmű katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe. Ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző, hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függőlei sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát a testsúlyának a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
1: Hát viszont itt ugye az igazinál ott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
3: Így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Ott már repülésben bemutató, hogy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehozni, 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva az a túlterelés.
1: És itt viszont a 20G van.
3: És 20G. Így van.
1: Mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
3: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy meghúztad a kartonat, egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudsz beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyen, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a a katapult karú meghúzás után lelassult az idő, mert olyan bennülök, és egy, kettő, három, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a húzgé. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminek ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyő. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizáló ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
2: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz,
3: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesznek egy másodpercen felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
1: Azt a mindenit. Milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
3: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat, nekem is átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
1: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
3: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosilag nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy két hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kezdetbe ülni gépbe.
1: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit a okozott.
3: Nem félelemnek hívom. Nem félelemnek
1: vagy
3: hívom,
1: szorongás, mert, vagy nem tudom,
3: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szintem. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-104-eset, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor, egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
1: Ott a katapultnál ez elment a katapultnál.
3: Hes elment a...
0: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
3: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki bar a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abba fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek meg, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljon lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hova ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordon ül, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
1: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
3: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berogan az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a baloldali is lángol, a jobb oldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó, és jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izetét, most is megjelennek kezdek kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, be, rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy a gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogva puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
1: Azt a mindenit. És a
3: lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerűbe húzni, hanem akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
0: Úristen.
1: Fú, de kemény. Komoly.
0: Figyelj, most
1: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Oké. Egy percünk igen. Van még, igen?
0: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
3: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem szélszor senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte a pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordulhat.
1: Igen, az a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 ezer forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 ezer forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
3: Megfosztában voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
0: A visszapillatot. Legalább.
1: Igen, a bukos.
2: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél? Igen.
1: Végtörlesztetted már? Vagy még ha mondtak el?
3: Nem, hát én megadok egy bankszámot, oda lehet nyugodtulni. De nekem nem kell én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumot csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
3: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallózok, hogy nem, hogy áll.
1: Mindez oroszul Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
3: Én is. Köszönjük szépen,
1: Szabó Zoltán Ecskori. Vadász pilotának köszönjük szépen, elképesztő. Jövő mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
4: Hallottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a apotexinkkel.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
10: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
10: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
12: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
16: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
18: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
19: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, gravelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpárszaküzlet és szerviz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a Volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
20: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
21: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
0: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
8: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Javában tart a parlagfűszezon. Szedan is várják a véradókat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javában tart a parlagfű szezon Sopron térségében, a földhasználóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, a növény elleni védekezésre figyelmeztet a kormányhivatal. Szemelics Attila osztályvezető szerint az extrém szárazság ugyan csökkentette a fertőzések kialakulásának kockázatát, a parlagfű azonban kiválóan alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.
25: Nyári aszály az egy óriási nagy kihívás jelent a gazdálkodóknak, viszont azt látjuk, hogy ez az aszály nem csökkentette a parlagfű fertőzést, olyan mértékben csökkentette, hogy a parlagfű sem szereti a nyári aszályos időszakot, tehát kisebb mértékben fordul elő az idei évben, de viszont borzasztó nagy túlélő, tehát azokon a területeken, ahol más növények már nem élnek meg a klímából eredően, ott a parlagfű még mindig jól érzi magát.
24: Munkavégzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani péntekig a Teleki Pál és a Juharfa utcai körforgalomnál Sopronban. Az érintett forgalmi sávok lezárása miatt a forgalmat jelzőrök irányítják. A körforgalomban egyidejűleg csak egy irányból érkező járművek haladhatnak át, ezért a munkavégzés ideje alatt torlódásokra és a megszokottnál hosszabb menetidőre lehet számítani. A korlátozás időtartama alatt az érintett gyalogátkelő helyet lezárják. Szerán is várják a véradókat 8 és 12 óra között, a Soproni Területi Vérellátó Intézetben majd 15 és 18 óra között, a Soproni Bolt Caféban lehet vért adni. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. 5 éves a Soproni Erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buborékshowval, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
24: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: legyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenek, 3-9 lesz pontosan 2 perc múlva.
2: Jó reggelt.
1: Gyerekek, ez végtelenül bizarr, amit nézünk, és úgy lenne jó, ha ti is látnátok, drága hallgatók. Nem tudom, mennyire figyelitek a pekingi robotolimpiát. Ezt nézitek, hogy mi zajlik éppen a világban?
2: Én csak ilyen részeket látok, de van egy olimpia most, ahol minden számban megméretik őket.
1: Pekingi robotolimpia, ez arról szól, hogy emberekhez hasonlóan, ez egy ilyen humanoid robotjátékok, de felfoghatatlan az egész. Ez már a második utca a Kínában rendezik most jelen pillanatban. És hát persze, mert megnézett ő is egy-két videót. Felfogadatlan, ez a pekingi robotolimpia, vagy robotjátékok, extrém feladatokkal mérik össze a tudásokat robotok. És azt látod, te ebbe a 100 méteres síkfutás zsűr. Hogy emberi számokban 100 méter, 400 méter, 1500 méteres olimpiai számokban futnak
2: azt a
1: robotok, gyerekek.
2: Hogy kilőtt a kis piros.
1: Figyeld, hogy futnak. Egészen elképesztő az eredmény, amit produkálnak. És hát megrendezik őket, és van a végén éremosztás. Itt pontosan azt látjátok, hogy a Usain Boltos 69-es 100 méteres időt, azt megdönti úgy egy robot, hogy 9.39-et fut. Usain Bolt emberi világcsúcsa az ugye 9.58. Aha. És lefutotta a robot 9.39 alatt. És az az érdekes, nem is az az érdekes, hogy ő gyorsabban fut, mint Usain Bolt, nem ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy ugyanez a robot, ez tavaly milyen időt futotta a pekingi, vagy az olimpián.
2: El sem indult.
1: De elindult, és tudod, mit futott ez, aki most 9.39-et fut? 21 másodpercet futott százon. Tehát egy év alatt...
2: Biztos, hogy sok fehérje fog.
1: A 21... Abból adhatnának,
3: hogy mit tett.
1: A 21 másodperc alatt ez a cég a 21 másodpercet, ezt lehozta 9.39-re, és ezzel megfutották egyébként a minden idők legjobb idejét. A 9.58-es Usain Bolt már sehol nincs. Az emberi világcsúcs 400 méteren 38.15, 43.03, itt is nyert egy robot, 38.15-öt futott a Tiagong nevezetű robot. Helyből magasugrás 2,88 méter, távolugrás 7.97, és...
2: Jó, szinkronúszás volt már?
1: Szinkronúszás nincs, de figyelj, az van, megcsináljuk, hogy ütköző falnak rohannak a végén a robotok.
3: Megállás nincs.
1: Sem tudnak megállni, és felborulnak.
3: Felborulnak
1: a robotok, és azt látod, hogy utána jön az ember, és érmet rak a nyakukba, és ott állnak ezek a fura emberszerű humanoid robotok, nagyon emberszerű a mozgásuk, felfoghatatlanul gyorsan futnak, figyeld, hogy fut a piros. Nem hiszed el, és az én a csávó és érmet oszt.
2: Tudod, mi a vicces?
1: Ilyen a becsapódás, és felálltanak nekik,
2: és fut tovább.
1: És ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen az atléták is belefutnak egy ilyen szivacságyba a végén. Egészen durva.
2: Hogy most még egy kicsit ilyen megmosolyogjuk ezeket a felvételeket, hogy jó, nézd, hogy neki szalad a fajlak, meg olyan. Úgy nézzük, mint a kísérleti egereket, nem? És aztán pár év múlva meg, hogy ezek a robotok fognak nekünk munkát adni, meg hogy igazából fordulni fog a kocka, meg mindent. Tehát most még kacarászunk ezekről, és aztán egyszer csak azt fogjuk észrevenni, hogy minden megfordul.
3: Hordágyon viszik el őket a végén. Nagyon jó.
2: Ez a helyből távol, ő a helyből magasugrás.
1: Ő a helyből magasugrás, igen. És ugye hát azt nézik, hogy hogyan...
2: Figyeld,
1: miket ugrálnak, nem hiszed el? És nézik ugye, hogy borulnak föl, hogy állnak föl, milyen látásuk, milyen az egyensúlyérzékük. Tehát ez kicsit olyan egyébként, mint a Forma 1, hogy itt letesztelnek egy csomó mindent, és aztán ezt majd a hétköznapi használatba tovább fejleszve te már megkapod használatra. Egészen durva.
3: És milyen érdekes, hogy ugyanaz a kézmozgás kell a futásához, mint az embernek.
1: Igen, de közben nagyon nem emberi a mozgásuk. Tehát hasonlóan mozog, de van egy robot például, azt nem tudom, hogy meg tudják-e találni, ami folyamatosan ilyen nagyon furán keresztbe mozgatja a kezét, és úgy fut. Meg van, ami balra-jobbra rángatja
3: azt
1: a kezét.
3: Láttam, nem. De ezek a bajnok robot, az például tök ugyanúgy fut, mint egy ember. Tehát megy a kéz hozzá.
1: Hozzá kell tenni a kezed, igen.
2: De nézd meg, hogy ott meg pörgőrugást is csinál.
1: Nézd meg, tékvándoznak, fejvédő van rajtuk, pingpongoznak a robottal, hihetetlenül hatékonyak, és azt nem tudod, hogyha egy év alatt a 21 másodperc lejön 9 másodperce, akkor itt a következő, nem tudom, 5-10 évben ezek mi mire lesznek képesek?
2: Hát
1: mit csinálnak az majd ezek a hétköznapi életben?
2: Első fejlesztésekre a Boston Robotics készítette ezeket, a nagy dromedárokat, akkorák voltak, mint egy hűtőszekrény.
1: Igen.
2: Elállt szemet szát, hogy meglökték, és akkor nem dőlt el, hanem ilyen nagyon sután visszaállt. Most ez volt mondjuk, mint tudom én, 10 évvel ezelőtt, és ahhoz képest így gyakorlatilag egyik évről a másikra. Tavaly még kétszer ennyiért futott, most meg már 9 másodperc alatt futja a 100 métert, szóval félelmetes, itt ne legyenek illúziára.
3: Tehát egy rendes bevonuláson az olimpiára.
1: Nyitőünnepség? Megőrülsz? Hát robotok jönnek a nyitőünnepségen. Hát megborondulsz. Hát, hogy valami olyan
2: új... Ez nem AI.
1: Újkornak a hajnalán vagyunk, ott jönnek. Ez teljesen valid. Olyan kor hajnalán vagyunk, amit most szájtátva figyeljük, de hogy senki nem tudja, hogy 5-10 év múlva ezek mire lesznek képesek. Fogjuk őket használni,
2: én
1: milyen
2: nagyon,
1: formában.
2: Nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk a lóversenyeket kiváltják ezek a fajta versenyek. Tehát felsorakozik oda 4-5 robot, te fogadhatsz, és akkor azt mondod, hogy a piros fog nyerni. Hát helyre befutóra.
1: Persze, érted? Ezek a gyártók, ezek már most is komolyan versenyeznek, tehát odáll a világ 5 legnagyobb, legértékesebb gyára, vagy gyártója, és azt mondja, oké, akkor nézzük meg, mit tud a konkurencia, nézzük meg, hogy mit tudunk mi, és ugye ez szól arról, hogy 9.39-et fut a miénk, de megnézzük, hogy hol tart a konkurencia. És a végén éremosztás. Emberek mennek oda, és áldogáló robotok nyakába kiosztják az aranyérmet és a tehát egy tényleg elképesztő, amit
2: történik. Ott van a 400 méter.
1: Itt a 400 méter, figyeld, hogy futnak.
2: Ja,
1: hát, van benne valami nagyon durva, nem? Hogy azt
3: valami fejeztettek,
1: hogy ezeket a sáskaszerűen vékony lábú lények és oda néz,
2: egy kis gyúlat,
1: egy szikrázott és elesett, és ott jön a piros. Emberszerű, de közben mégsem.
2: Hát most még. Aztán nézd meg 10 év múlva, milyen lesz.
1: De nem is kell nagyon emberszerűnek lennie. Nem ez lesz a feladata, nem? Hogy futószalagon milliárd számra gyártsák őket, és kiváltsa az emberi erőforrást, és dolgozzon helyette. Hogy közben mi mit fogunk csinálni, ez egy nagy kérdés.
2: Én szerintem előbb-utóbb abszolút cél lesz az, hogy emberszerű legyen, hogy beilleszkedjen, hogy neked ne legyen rossz érzésed, amikor egy robottal együtt dolgozol, amikor egy robot főz rád, amikor egy robot hozza haza
3: a
2: gyerekedet. Na
3: itt az emberszerű 10 méter után esett
2: össze. Az, már beakadt a cipőfűzője.
3: Szerencsétlennek.
2: Mondjuk az egy milliós kár.
1: Hát igen, szerintem ennek is van egy ilyen törzsfejlődése, tudod, hogy először átalakítja a fizikai munkát gyárakba, raktárakba, aztán átalakítja majd a szolgáltatásokat, hogy például mi van otthon, hogy szél az AI és egy ügyesebb robot, az már mit fog majd csinálni, hogy pakolja el a konyhát, hogy veszi át a csomagot, házi munka, egyszerűbb javítások, és aztán ugye hát majd nyilván a harmadik lépcső a társadalmi kérdés, a társadalmi kérdés, hogy egy humanoid, ha 24 órát dolgozik, akkor az mit csinál majd a felszabaduló Anna, hogy rög? Hát nagyon bizarr, mert közben de azt látjuk, hogy ezek a robotok nekiszaladnak a falnak, és most még darabokra törnek. De 10 év múlva nem fogtok így röhögni, ha ez egy év alatt 12 másodpercet fejlődik, érted? Majd azt fogja mondani, hogy igazoltatás, álljon félre, és te vigyázba állsz az út szélén, és összetojod magad.
2: Vagy amikor nem kapsz melót, mert azt mondják, ő megcsinálja neked ingyen is, vagy olcsóbban.
0: Gyűjtöm a robotos videókat, mondd nekem, ugye egyre többet hozz, ez a kedvencem, amikor főz, és akkor a felirat rajta a következő.
1: Amikor rápényre a családod, mert az zűrületbe kergeted, azért megfőzöd a csülkösbe, vagy gondoskodó, vagyis a robot megőrülve főz.
0: És megőrül, és úgy főz, mint egy barom. Nekem ezek imádom, tehát, igen, hogy tényleg nagyon jók.
1: Ugye azt találgatják most nagy koponyák, hogy ugye az AI-t most még úgy használjuk, hogy különböző dolgokat nekünk megcsinál, de általában egy gép mögötte klaviatúrát használsz. Ugye megírja neked ChatGPT alapfelhasználás. De mi lesz az, ha ez majd a háromdimenzióban az AI robottal találkozik, és az AI mint tudás parancsot ad a humanoidnak, ami azt végrehajtja. Na akkor mi lesz? Mert most még ugye az AI, te szerkesztesz vele, bizonyos dolgot csináltatsz meg vele, és ugye hát használod, mint társ, de egy klaviatúra mögött, vagy a telefonodon. Ugye nagy felhasználás ez. De majd, mikor ezt a tudású AI-t rászabadítják a 2 milliárd robotra, és ezek elkezdenek parancsokat kapni az AI-tól, na azt boncolgatják most az agyak, hogy ott mi lesz? Mert lesznek hirtelen 1 milliárdan, 2 milliárdan, de pikpak nagyon nagy üzemben, nagyon nagy mennyiségben fogják őket legyártani. Akik valamilyen AI-tól kapnak majd parancsot.
2: Ugye, amikor múltkor...
1: Ez azért nagyon izgalmas.
2: Volt egy hasonló videó ott talán emlékeztek, egy rendőr volt, egy rendőr robot volt, aki kergette az elkövetőt, és akkor azt hittük, hogy AI, és aztán kiderült, hogy nem, ez egy
1: nem, hogy ez egy valódi, igen.
2: És beszélgettünk egy fejlesztővel, aki itt Magyarországon ilyen típusú robotokat forgalmaz, és ő mesélte, ugye, hogy most még feltanítják őket, tehát egy bizonyos mozgássort meg lehet neki jól tanítani, oda lehet majd állítani a szállítószalag mellé, azokat a munkákat baromi jól el fogja tudni végezni, sokkal hatékonyabb, mint az ember, és már most is használják az AI-t, tehát már most is okosítják vele, tehát hogy egyre komplexebb tudásra tesznek szert. Figyelj, mondom, kettőt pislogsz, és azt fogod észrevenni, hogy a 10 emberből 9 lesz robot, aki dolgozik a gyártósorban, egy ember fogja delegálni, felügyelni azt, hogy minden rendben megyen, a többiek
3: mit
2: meg
3: csinálunk
2: aztán...
3: mi?
1: Hát ez a jó kérdés, ez a következő 10-20 év legnagyobb gazdasági és emberi és szociológiai és mindenfajta kérdés, hogy mi lesz a felszabaduló 1-2 milliárd emberrel?
0: Nem egy hülyeség ez az univerzális alapjövedelem. Igen. Majd egyszer de csak ez eljön, ami most lesz. Még ugye fikció, igen. Az alusisakosok, aztán kiderül, hogy valóság.
1: És aztán mit nézzük, jaj, de most falba csapódik, tudod? 10 év múlva forduljon balra. Csak egy bérvétele jöttem, üljön le. Ne kérdezősködjön, érted?
2: Most még rögsz rajta, hogy falba csapodik, ilyen szerintem, meg már nem lesz munkád.
1: De van bennük valami nagyon félelmetes. Nagyon. Hogy ilyen tényleg, lelket, nézzek, ahogy vonulnak ezen a megnyitón. Halál lelketlenül nagyon. Végrehajtanak majd 1 milliárdon 500 millióan parancsokat, amit nem tudod, hogy kiad nekik, de nem nagyon tudod már kidumálni a rendőr. Ugye? Tehát hiába lesz az, hogy nem láttad a műsoraiból.
3: 20-os beleteszem a izébe.
1: Nem lesz az, hogy hallgatlak a rádióban, Feri. Hanem ott fog állni egy ilyen marcon a tekinteti humanoid, és nem lesz barátságos a tekintete. És azt mondom, hogy miért nem dumálod ki, és lesz mellett egy ilyen robotkutya. Az szorul a seggen. Ott fog nézni téged ez a kutya. És kettő darab drón még így köröz a fejed fölül, és azt mondod, hogy hello, rendben van, akkor úgy lesz, hogy ti szeretnétek. Ezt már nem nagyon tudom kidumálni.
2: De figyelj, ez most ebben a pillanatban még olyan picit ijesztőnek tűnik meg olyan idegennek.
1: De nézd meg az embert, mit csinál. Jaj, de aranyos, falba csapódik. Nézd
0: titeket. De aranyos.
1: Megint mi vagyunk a hülyék, akik úgy állunk hozzá, de cuki.
0: Mi teremtettük meg, és mi nem fogjuk tudni leállítani.
1: Falba csapódik, tudod, de hogy közben baromi izgér, ez az olimpia is még önmagában bizarr, de látod, hogy valami nagyon durva, érdekes és tök ismeretlen jövőt vizionál, ezek most még csak 100 méteren futkorásznak. Na de ha tényleg csökken az ideje egy év alatt 10 másodpercet, ezek 10 év múlva mit csinálnak? Holdra szállnak? Marsra utaznak? Félreállítanak így minket, hogy menjél balra, mert megjöttünk, és sokkal okosabbak vagyunk nálad?
2: Fogd meg a sorom.
1: Hülye ember, állj hátrébb. Nagyon izgi.
2: Láttam most egy nagyon rossz filmet, a Megan Fox játszott benne.
1: És szerintem te szereted csak kínozni. Te dinoszár filmeket nézel. Megan Foxos
2: és a Megan Fox egy humanoid robotot alakított ebben a...
1: Jézus Isten, hát az életem rövid lenne ahhoz, hogy én ezt megnézzem.
2: És hát Megan Fox iszonyatosan jó humanoid nő robot volt ebben a történetben, és azon gondolkodtam, hogy melyik lenne furcsább, hogyha egy Megan Fox típusú nő mozogna a lakásban, ő takarítana, ő gondozná a gyereket, vagy hogyha egy ilyen humanoid, melyiket tudnám jobban elviselni, melyikre kellene lenni, kevésbé féltékeny.
1: Hogy ember alakú legyen? Igen. Hogy ember alakú legyen?
2: De most képzeld el, hogy kihoznak egy Megan Foxot, akit te házhoz hívhatsz, és akkor onnantól kezdve ő csinálja neked
3: a
2: házunkat.
3: Miró a Megan Foxra szavaz szerintem.
2: Biztos vagyok benne. Akkor megbeszéltük, hogy ha egyszer Megan Fox bekopog hozzánk, akkor kap egy szabad kártyát. De hogy engem sokkal jobban riaszt a gondolat, hogy egyszer lesznek Megan Foxok, meg lesznek humanoid rendes robotok, már pedig e felé megyünk, mert szerintem sokkal inkább elfogadjuk majd, hogyha ember alakúak lesznek, és nem ilyenek ezek a robotok, akik majd kiszolgálnak.
1: Ha nem lehaja, tovább fogják fejleszteni.
2: Nézd meg ezeket a szexbabákat. Hát azok most már
1: na, tök... megint idejük adunk.
2: De hogy azok tök valóságosak. Hát ha erre a szarra felhúzod azt a burkot, akkor az már olyan, mint egy ember, nem?
0: Hát nézzétek meg a Petrol robot, akiben volt a stúdióban, pedig hát az egy nagyon kis kezdetleges robotka. Hát milyen aranyos kis gyerekformája van, nagy szemekkel, tehát a szeretetet vált ki belőled, az odafigyelés, tehát hogy direkt erre csinálják őket.
3: Az a bajom ezzel, hogy viszont szárnyas falloszt egyik se fog tervezni.
1: Na, de szárnyas falloszt.
3: Ez a vége a világnak, az izgalmak kihalnak belőle.
1: Igen, túl precíz lesz itt minden. Igen. Na jó, nézzetek rá, hallgatok erre az olimpiára, nagyon érdekes, hogy fut. Most még csak futkorásznak. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vokáció! A rádió! Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Live Mix. Minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition.

0: Balázs!
1: Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre!
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy ávat, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is te!
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a Soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a fankód.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
19: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet. üzlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
20: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászonzakó nadrágszettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogassa készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
21: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
22: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
23: Újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint. Válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. George's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a George's Standardben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
24: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
25: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
26: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Változik a menet Rendgyőr és Sopron között, felkészülési mérkőzésekkel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A déli körvasút fejlesztése miatt augusztus 31 és szeptember 20 között jelentős menetrendi változásokra kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Győr-Sopron vonalon. A győri Intercity többségének budapesti végállomása Kelenföld lesz. Kelenföldről az utasok az M4-es metróval, illetve az 1-es villamossal juthatnak tovább a fővárosba. Az utazóknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban, illetve a MÁV és a Gyesebb Vágányszári tájékoztatóiban. 5 éves a Soproni Erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buborékshowval, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Felkészülési mérkőzéssel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Baksa Szabolcs tanítványai szerdán 18 órától a Körmend együttesét fogadják a Novomatic Arénában. A mérkőzésre már várják a szurkolókat is, mondta

0: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa következő körébe. A Bőny-Lébény összecsapás 2-0-ás vendéggyőzelemmel ért véget, a Mezőrs 8-1-re verte a Körmend csapatát, míg az FC Sopron 8-2-re győzött András Hidán. Szombaton a Kapuvár játszott szoros meccset az MB3-as Tatabányával, de végül 2-1-re kikapott, így kiesett.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
0: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-dél-keleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: És most Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalon.

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 9 óra után 14 perce, jó reggel kívánom reggelt mindenkinek, hello,
2: cső,
1: drága hallgatók!
3: Érdeklődni szeretnénk, hogy most, hogy Oti ki bulizta,
1: igen,
3: plázsozta, szigetezte magát, hogy így néha-néha azért így visszajön.
1: Úgy gondolt, hogy Shakira nem tette meg a kellő hatást az emberek, hát hogy is ugyan vérnyomásában és vérmérsékletében.
2: Nem lökte be a keddet.
1: Berázzon bennünket?
3: Egyetlen robot se fog úgy riszálni, mint Shakira, de hogy...
1: Dögunalmas ez a csaj, a dögunalmas dalaival, a dögunalmas segrázásával, nem?
3: Tehát, hát azért nem.
1: Mutasson már valamit. Szóval. A 26. Shakira dal is ugyanolyan, mint az első.
2: Ezt szeretik benne, érted?
1: Halálosan jellegtelen. Tehát, hogy ilyen...
3: Felismerhetően Shakira.
1: Felismerhetően jellegtelen, bántóan középszerű. Nem? De, hogy érte, most
2: és látod, mégis bántóan középszerű, azt a világon mindenütt megy.
1: Ebből a tündöklő középszerből lehet itt a karriert építeni, de tényleg? Hát ez borzasztó.
3: Üdv a világon.
1: Tényleg. Csinálj már valamit, ami kicsit váratlan vagy, úgy tényleg. Amikor berobbant ő 20 év, akkor azt mondom, igen, ebben a csajban van lendület. De most már a saját dalainak a farvizé nevez egy 126. ugyanolyan dallal.
3: De miért, mit kellene máshogy csinálni?
1: Mit nem tudom.
3: Van egy nagyon jó feneken, nagyon jól tudja rázni, van egy különleges hangszíne.
1: De az kevés, hogy 8-asokat írsz le csípőddel állandóan, nem értem. Jó,
2: nem kevés az, nem rossz az.
1: Nem rossz, de hogy valami legyen már, nem tudom.
3: Jó, szóval rehabilitáljuk azért néha majd a...
1: Oti?
3: Oti.
1: Oti pihen. Ott is szerintem megszolgált, amit meg kellett kifújta szolgálni, úgyhogy kifújtuk az órát.
3: Akkor marad Shakira.
1: Úgyhogy egyétek, amit főztetek. Hallgassátok ezt, ez kell nektek. Egy jó Shakira, meg egy jó Dua Lipa.
3: Na, csak egy hét múlva kívánság műsor.
1: Egy hét múlva, igen. Ha igazán ki akartok velem szúrni, akkor Shakirát kértek is, Dua Lipát. A jó fejek azok kérnek egy-egy szkútert, vagy valami 90-es éveket, de az igazán genyók azok Dua Lipát, Shakirát, és nem tudom még. Valami borzadat kérjük.
3: Bármit lehet egyébként?
1: Én nem tudom, mire kapunk engedélyt, de azt hiszem, hogy igen.
3: Ha rámarkolnak Jimmyre, akkor mehet az is?
1: Ez egy jó kérdés, hogy
2: te... Egy jó néz le rám, ó Isten.
1: Ez lehet? Ilyet? Egy kis... 90-es évek, 2000-es éveket játszhatunk? Ja, ami benne van a gépben.
3: Hát amit beleraksz a gépbe, Zsül.
1: Hát az van benne, amit akkor pénteken beletöltünk.
2: Hát ez nagy töltés, Gyula.
3: Óriás töltés.
1: Itt maradunk, Gyula, pénteken 10-től 11-ig. Minden lesz a gépbe, ami utána hétfő lejátszható. Hétfő van ez az extra kívánság műsor.
3: Igen. De nem írtad be a naptáradba még?
1: De, benn van, csak hogy így tudatosítsam magamban.
2: Csak nem nézek rá. Tudod, nem mit nézek rajta.
3: Majd hétfő reggel 9-kor.
1: Igen, jó, tehát akkor hétfőn kell itt hosszabbítani egy kicsit.
2: Nincs edzés, nincs semmi. Tedd magad szabaddá,
1: itt vagytok kettőig, itt ültök ti is,
2: nem? Mindenféleképpen, hogyne.
1: Néha betelefonáltok legalább? Kértek számot?
2: Azért kérjetek számot.
1: Jó, az első dal a tiéd, az ki van adva, tehát az foglalva van.
3: Álhangon.
1: Megismerlek úgyis titeket. Mindegy, mi lesz, úgyis megismerlek. Ja, ez egy fogadás volt, ugye, egy talán nem is tudom, francia, vagy nem tudom milyen meccse, még VB-n, hogy akinek a csapata veszít, az beül a kívánság műsorba.
2: És
1: sajnos te behúztad.
2: És utal
1: 2 kilót egy alapítványnak, így van. És te behúztad.
3: Ez Eszter ötlete volt, ugye?
1: Azt nem tudom. Szerintem mi próbáltuk egymást itt túllicitálni még ilyen plusz feladatokba, hogy legyen pénz és valami, és akkor kitaláltuk ezt. Talán ebben nem biztos, hogy benne volt. Nem tudom.
2: Nem minden jó ötlet az övé.
1: Igen, egy-kettő tartsuk meg magunknak
2: igen,
1: azért.
2: Igen.
3: De az volt, hogy itt egyébként olyan Feri lett volna a váltó, tehát ő lett volna a másik, aki esetleg vezethet.
1: Hát ha az ő csapata veszít, akkor ő ül be a kívánság műsorcsán 10-től délig.
3: Ki fogadott kivel?
1: Mi ketten Ferivel. Ha nyer az én csapatom, akkor hétfőn Feri ül.
2: Bizony.
1: És én kérem az első számot.
2: De Istennek így ez sokkal-sokkal izgalmas.
1: 10 óra 10-kor te motorom vagy, és telefonon bekéred az első számot. Én meg...
2: Szia Balázs, itt vagyok.
3: Van már terved?
2: Rengeteg.
1: De valamilyen ilyen sokat játszott.
2: Persze, hát nyilván nem majd egy ízét.
1: Mert ugye én itt végig is hallgatom azokat a dalokat, amiket kértek. Én azt nem tudom átléptetni meg semmit, tehát én azt fogom hallani utána 2-ig. Na az igazi kínzás.
3: Úristen, egy Dance Monkey-t.
1: Na, ilyenekkel ülünk majd itt.
3: Az Attissal. Az a szám, amitől én, ha meghallom a hangszínét a csajnak, egyszerűen megkaparom az arcomat.
1: Hát azért, mert 8 évig játszottuk mi is. Naponta 325.
3: Nekem már az elsőre is.
1: Igen. Következő fogadásra egy hablányúcásot ért.
3: Na hát, ha igazán bevállalósak lennétek, ha jönnétek velük.
1: Nem, azt megvárjuk az októbert, hogy ti elmentek hablánytanfolyamra. Annával azt meghallgatjuk. Na gyerekek,
3: bocsánat, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
2: Meg, már tegnap is.
1: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
2: Igen, és már holnap visszatérünk rá, és milyen holnap, jó volt rendben. A születésnap.
1: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születésnap. Ez a páros születésnap.
3: Így van.
1: És ez ma van? Ma. Mindenség itt neki.
3: Tényleg?
2: De érdekes.
3: De mégsem maradt el.
1: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem mindig. Zsúcikém, akkor csak te mondd, hányadik vagy ma? 56.
2: 50 vénszar.
1: Azt a mindenki.
2: Ja, én is.
1: Nagy ünneplés? Semmi?
2: Semmi?
1: Azért csak felüttök egy mézes krémest ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
3: Nem mentek semmi.
2: Egy alkoholmentes pezsgő.
1: Anna?
4: Megkaptam Julikától reggel.
3: Nem ezért dobtam be egyébként.
4: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
1: Gym bag, egy jean bag. A gym áthúzva, és egy gym felirattal. Gym bag.
4: Természetesen nem üres a kis szatyor.
1: Na. Sok kis picis.
2: Nagy!
1: Azt, ami nem vagyok egy nagy jeans szakértő, de jónak ez jó. Az üveg.
4: Ez
1: jó?
4: Nagyon jó.
1: Jó féle?
4: Igen.
2: Ez egy japán jean egyébként. Nagyon érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint
1: igen.
2: Ugye minden.
1: Viszkikben is ez erősek is a... most már régóta, és a görnek gin vonalon is.
3: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a ginben nagyon jó.
1: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
3: Anna, ti mentek valahova?
1: Na?
4: Ma?
1: Esetleg nem tudom, megy.
3: Lesz valami?
2: Hát egy go-go hami. Egy ilyen.
1: Hármas trófea.
2: De a trófea is csak délután akkor olcsó.
4: A délelőtti olcsóba. A déli, a esti az már feláros. Jó, nem megyünk.
1: Esti trófea már nem fér
4: be. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
2: Ne, közös ebéd van.
4: Közös ebédre elmegyünk a go-go hamiba.
1: Újpesti go-go hami büfél legyen.
4: Csalamár és hamburger tolunk. Ú, de jó volt az Jézusom.
1: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
4: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy év korkülönbség van. Ennyit elárulok. Az én javamra. Igen. Ő a fiatalabb egy évvel, én vagyok az idősebb egy évvel. Hát mi sorba jövünk. Tehát Feri, Zsül, jó magam.
1: Nem igaz. Hát, durva gyerekek, dupla szülina.
4: Jó magam.
2: Hát,
4: jó,
2: és aztán a Zsül.
4: Nézőpont kérdése,
2: nem akarnak öregíteni, de...
1: Ki a veszélyeztetett? Ki a legidősebb?
2: Én. Anna.
1: Te vagy a legidősebb. Én. És legidősebb. Utána Feri, Zsül.
4: Utána
1: Feri, Zsül. Egy Lackó, Laci? Talán a Lackó a legfiatalabb. Nem, Eszter a legfiatalabb.
3: Ezt
1: a frissítés várjást. Meg behúztunk magunkra egy 15 évvel fiatalabbat. Hát ugye azért könnyű.
4: Így van.
1: Igen. Viki 77, mint én. Lackó 79 talán. Nem, 80. 80.
3: Én is 80-as.
1: Bár mindent megtesz, hogy ne 80-asnak tűnjön. Öregíti magát rendesen azért. Két végén égeti a gyertyát. És Eszter behúzta a legfiatalabbat. Ugye, hát ő frissítésként bejött, ilyen 33-35 körül.
3: Ez az, amit én nem tudom pontosan. Az Eszter hány éves?
4: Nem tudom. 35. 6, 7, nem tudom.
1: 35 körül. Hát hozzánk képest szemtelen. Azt érzed, hogy na, ez kicsit illetlenség.
3: Akárhány fórumon keresem, mindig máshol más látok.
1: Igen, olyan Terdély Monika. 23 éve, 33.
4: De tényleg.
1: Igen. Na, így állunk.
4: Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
2: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este?
4: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
3: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve?
4: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
3: Nekem volt az.
4: Nem vagyok csoki.
1: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
4: Nem csoki volt az. Már Péter se rég.
1: Igen.
3: Az humora ennek a pasinak.
1: Már a szobába pelenkát cserél.
4: Kis életében nem is tudom, hát ez is egy faj.
1: Oda tette a szülinapi ajándékot.
4: Adtam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda volt. Mindig kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
3: A bevásárlista mellé.
1: Igen, ott
4: egy tejföl.
2: Hozzá 2-8-as tejet is.
1: 2-8-as tej, két kirelit sóska meg. Fehér frotír törölköző, mert megint összefostam az előzőt. Ne felejtsd a paxirazolt és a bilagított.
4: Nyom, ez csökkentő.
1: De nem te ilyen kis levelet minden évben kapsz,
4: minden
1: ez cuki.
4: Minden évben kapok, igen.
3: És mit ír benne?
4: Hát az mindenféle szépet, hogy boldog születésnapot kíván, meg ilyen kis kedvességet, meg rajzol is hozzá.
3: Rajzol?
4: Igen. Mit? Mondd azt, amit gondolsz.
3: Mit a deveseri alpolgármester azt?
4: Nem, de úgyis. Nem kis szívecskéket, meg ezt azt nem azt. Hát ez jó. Ilyen
1: a kis Szabó kérdezi, se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi. Semmi gyerekek, semmi. Hát semmi. Hát
4: figyelj.
1: Kavaly mondom,
4: hogy jól vagyunk. Jól. Így vagyunk, ahogy vagyunk.
1: Na jól van. Szűni napozatok akkor. Jó?
4: Így van.
1: Mikor vágjuk a tortát?
4: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
2: pedig megrendeltem, nem jött meg, nem. Laci?
1: Rohadékok vagyunk, úristen.
3: Nem, hogy a portán elakadt.
2: Nem engedték föl,
3: nem engedték föl.
1: Még nem jött föl.
2: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
4: én
2: semmi?
4: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
1: Lackóra is van egy meghívásunk.
3: Laci, szóval... hova mész?
2: Azért.
1: Nem, egy erkélyes.
2: Abba a barlangba belépni azért, az elég bátor.
1: Tetőteraszos, lakásavatós.
3: De Annáéknak is van erkélye, nem?
4: Hát na, azt megnézni, oda kiálltok. Hát, Népfürdő utcában.
1: Ha behozod a kovászos uborkát. Meg a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
4: Feri meg a Laci láttam már, mikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
3: Majd váltjuk egymást.
1: Majd részletekben vagyunk az RKM.
3: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
1: Még jó időben kiülős.
3: Jó időben kiülős. Picit becsicsentős. Lacinál?
1: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
2: Így van, földobta a teraszt.
4: Tudom vinni a japán gint.
1: Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
2: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
1: Neonfények, meden, ott minden van.
3: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
2: Hát nagyon, nagyon jó, vagyok.
1: Aha.
3: És akkor grillezhetünk is egyet.
4: Én már voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
1: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradtolaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben szépszere.
3: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
2: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közösen a garázs.
1: Egy jó kis garázs.
3: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
1: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
3: Miért gondolod, hogy...
1: Vekerne csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ásztok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fala, hogy ilyen, úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a zsömbét, halufóliám, hogy azt kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak, mindig van,
2: láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, rosszul
1: leszünk. Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
3: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
1: Mondom, hogy ki akarna omlóvakolatnál érteni, ezért szúvlakit sütni, ne, de menjünk el, akciójuk meg a dzsinyét, aztán megvagyunk, érted?
3: A teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak, le lehet ülni, van sok virág.
2: Anya, tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
1: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, amivel még délután két vekerlei közmunkás fúrta a beton, mert találtak a Juliek valami római kori leletet a kertjükben. Én
2: kezdjünk a Lacinál.
1: Kezdjünk a Lacinál. Te addig mutass fényképeket a kertedről, igen, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
3: Jó, nagyon volt nálunk.
4: Nagyon jó volt. Voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
1: Házi szent ünnep.
4: Házi szent ünnep. Igen. Meg kell csokkolni az ikonosztást.
1: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
2: Tudod, kicsókolja meg utána.
1: Nekem a Laci tetőteraszára a dzsakuziba érted kettő darab ginnel a kezemben.
3: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dínom dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
4: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
2: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsukolta. Forrólan jó kis szájpedész.
4: Van is immunrendszer.
1: Fogsz egy kis domeszoszos tördökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
4: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
1: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontókalapácshoz nyúlni, vagy kimenet kértek azt a kis sithalmatot, mint bontogas már. Nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Júliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
4: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül.
1: Folyékony szerzeváltott.
4: Folyékonyantoltam.
1: A Kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kért szala, hogy ahhoz ne nyúljunk.
3: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni.
1: Ez igaz?
3: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
2: nem véletlen.
1: Ez igaz? Kár, hogy biztos, hogy egyébként, biztos, hogy nagy buli. Biztos, hogy
3: nagy hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hisztek benne. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra a Lacihoz. Jó, menjünk.
1: Puccos tetőteraszra. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
4: Igen.
1: Elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
3: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
1: Na, jó.
2: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
3: Jó, most megvárhatsz.
2: Júli, na.
1: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
3: A következő három évre.
1: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva azért egy telefonszámmal az oldalt, mondom, nem megy vele, meg is vagy.
2: Júli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
3: Nem, igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
1: Ó, nekem a lackó kis tetőteraszot, meghúzom én magam egy pohár ginnel. Na, jövő mindjárt, 9:50 pontosan itt vagyunk, rögtön a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
12: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerőautomatákon és az élő játékon is, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Ha beton, akkor lejjel.
14: Ha beton, akkor lejjel.
13: Transport betonszállítás horizonti telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a betonkukac lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
14: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
15: Lehet is.
14: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
15: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
14: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
16: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
17: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
18: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
19: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru, osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák, szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: 5 éves az Erdőháza. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 5 éves az Erdőháza. A Sopron feletti parkerdő Muk Endréről elnevezett magaslatán az erdei élményeket magába sűrítő, interaktív bemutatóterem várja az érdeklődőket. A fák között rejtett életet élő vadakkal egy fahídon átsétálva test közelből is megismerkedhetünk. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriás buboréksóval, nyomvadász kalandjátékkal, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítés szerzett fehér-félbarna kategóriában. Közösségi oldalukon úgy fogalmaztak, nekik ez azért igazán fontos visszajelzés, mert amit nap mint nap csinálnak, abban hisznek. Jó alapanyagok, hosszú érlelés, kovász, rengeteg odafigyelés, és az, hogy egy kenyérnél nincs olyan, hogy elég jó. Szeren is várják a véradókat 8 és 12 óra között, a Soproni Területi Vérellátó Intézetben majd 15 és 18 óra között a Soproni Volt Caféban lehet vért adni. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Ausztriában jelentősen szigorodnak a közúti szabálysértések miatt kirót bírságok. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Megszűnnek a tartományonként eltérő szabályok, országosan egységes büntetések lépnek életbe, a bírságok összege pedig átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Az osztrák kormány döntése közlekedésbiztonsági okokra vezethető vissza. Tavaly a sérüléssel járó közúti balesetek több mint 16%-át a nem megfelelően megválasztott sebesség okozta.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
22: Ma a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék gúc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24-33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Na, itt is vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva.
2: Hát jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A devecseri emlékmű kapcsán felhívtuk az alpolgármestert, Nyárs Hajnalkát, hogy...
3: A műtervezőjét.
1: A műtervezőjét, így van.
3: Fontos.
1: A műtervezőjét, mert hogy lekerült a kupak, és hát most azon gondolkozunk, hogy mi lesz így a devecseri fallosszal, mert hogy tényleg az. És Hajni nagyon jó fej volt, elmondta, hogy ők ezt nem látták jönni, a tervező asztalon legalábbis.
3: Igen. Szemből másképp nézett ki, alulról ilyen.
1: Így van, alulról ilyen, se ő, se a faszobrász nem látta ezt a dolgot. De most újra gondolják, és valahol felállítják majd a régit. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Valamint Gyuri bejött reggel, és egy egészen szürreális tanfolyamra invitálta meg Annát októberben. Van ilyen, hogy sellő tanfolyam. Hát ugye? Hát ezt nem kell nagyon magyarázni.
2: Várnak titeket is szeretettel.
1: Megyünk mi is, csak megnézzük, hogy érzitek magatokat. Gyuli és Anna sellő tanfolyamra megy, megbeszéltük, hogy mi történik ott.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül, már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó!
3: Jézusom!
1: Úristen, ez de az, hogy nem amikor... Annának hívnak.
3: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
2: Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én? Miért pont én?
1: Van élet. Mondják, hogy van élete. Te élsz.
4: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Úgyhogy októberben befogaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű ez.
2: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni, levegőt.
1: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy lesz. Megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra
2: lesz
1: mentek.
2: Lesz kagylófelsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És igen. Már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, befogadjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Azon, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De hogy nem, de be tudjuk
1: hallgatni. Ezzel én is így vagyok, nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: 3 daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúszonyt. Azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt. Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtan folyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni 3 taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted, úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán. Még a Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy puncskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike. Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodra.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
3: És hol farkat húznak maguknak?
2: Hát, mint az Ariel, úgy fogunk kúszkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszós rapkát. Ti már csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de mi jött az öbből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan a sellő, megvan az úszony. Megvan az úszony. Ráírva, hogy T2-es raktár Komjádi úszoda, tudod.
2: Még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rab-szigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvárszervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze. Érted?
3: Egykor szebb világot megért oktatóként.
1: Nyitni kellett, nyitni kellett. Nem volt elég, hogy...
3: Ha azért nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hablány akar lenni.
4: Nem akartam, de így alakult, Balázs.
1: Sodródni kell, tudod, ez úgy van, sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Hát fotókat kérünk azért majd.
2: Mindenképpen.
1: Terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad? Hogy falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
5: Hogy látszott, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
5: De azért nem egy fárnyos falloszhoz hasonlítom mohácsot ezen.
1: Tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
5: Nem úgy
1: nézett. Hol lett ebből egy szárnyas fallosz?
5: Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: Dehogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
5: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Madár? Kapott egy madár? Hát én várjál, keresem
5: ez
1: a madarat.
5: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
5: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a, az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak csak... nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
3: Hát de hol?
1: Hol van? Hát egy kupakot látok egy...
2: Lehet, hogy fordítva
5: raktak? 5 méter magasan. Itt jött a pozíció.
1: Ja.
5: Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
2: te
1: baj.
2: Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
5: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várj, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
5: ez
3: senki.
5: Történt.
1: És mit mondott a mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Így jött ki az anyag? Nem félkész.
5: 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel plébánossal. Persze.
5: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Devecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallosz és kész. Ezt látta bele mindenki.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
5: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá, ő nem ezt látja benne. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
5: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak,
1: és
5: helyére... Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már Devecserről a rontást, mert elég bajért már minket, és igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
5: Így van.
1: Na jó, várjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított falloszoboroz, és mind a kettőt felavatjuk.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt.
1: Drága hallgatók, már is folytatjuk. Igen, a szobor női változata saslik, kérdezi valaki. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Egyrészt hol állítják föl a régi szobrot, kettő, mi lesz az új? De ő nagyon helyes volt. De tényleg, ilyen kellően jó.
3: Meg végre fölteszi valaki a kezét, hogy figyelj, én voltam.
1: Igen, nem láttuk.
3: Én voltam, nem láttam, bozs gyerekek, csinálunk egy másikat.
1: Igen.
3: Ez annyira korrekt volt, én ezt imádom, ezt a hozzáállást.
1: Igen, igen, igen, igen. Na gyorsan még akkor egy nap hallgatója, Laci már hozza. Már megcsináltak titeket AI-ba, ízés előjelmezve.
3: Az.
2: Tényleg?
1: Ott ültök már teljes AI-ban.
3: Ma jött egyébként rólunk is félmeztelen, ahogy hívják, tűzoltó jelmez.
1: Egészen na, durva, hogy bármit csinálsz, 2 perc múlva már képi formában megjelenik, döbbenet az AI.
2: Ez nagyon jó. Egyébként így fogunk kinézni.
3: Hát pontosan így.
1: A jelmezetek nem teljesen ilyen lesz.
2: Nem.
1: Rá rajta lesz, hogy KSI. Igen, Darnyi Tamás uszoda. Darnyi Tamás tanúszoda, kérjük visszahozni.
2: Fent felül óriás kagylók lesznek.
1: Óriás kagylók lesztek?
2: Kagylók, persze.
1: Hány képzés?
2: Ez egy alkalmas.
1: Egy alkalom már, te sellő vagy.
2: Egy alkalom, ott ismerkedünk.
3: Ezt tudod, ez a úgynevezett próbamerülés.
1: Próbamerülés van.
3: Mikor rádagatják a cuccot, levicnek, megmutatják, és utána beleszeretsz, és akkor jön a tanfolyam.
2: Kicsit belekóstolunk,
1: és ha tetszik, akkor mehetsz.
2: Akkor egyébként van rendes tanfolyam, ilyen több alkalmas tanfolyam, ahol el lehet menni, ahol már különböző trükköket lehet tanulni. Nyilván hogyan fordulsz át úgy a víz alatt, hogy ne egy ilyen partra vetett bálna legyél, hanem...
1: És milyen hasznos tudás. De jó, nagyon jó. Jó és hasznos. Na.
2: Na hát.
1: Ő nem akar bennünket, viszont megmutatjuk, hogy mit nyert.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Na?
2: És ezt nem vetted föl? Te!
1: Ez nem kell, ezt neked kellett, nem hogy menjél. Kell. Na jó van, gyerekek, akkor megyünk mi is, és holnap Eszter.
2: Eszter jön.
1: Szerdán megkezdi a hetet. Oda nézz!
3: Hát, ki kell pihenni a szabadságot.
1: Tud élni.
3: Na.
1: Hétfő kedden kipihentem az elmúlt 2 hetet. Tud élni. Szerdán akkor ő jön, és akkor te vagy még ugye pénteken. Ugye elvileg így.
2: Igen.
1: Zárjuk a hetet, szerda csüti az Eszter, és akkor pénteken még te vagy.
2: Aztán jövő héten a harapszolgám.
1: Aztán jövő héten majd te kérsz tőle valamit. Igen. Na jó van, gyerekek, akkor puszi mindenkinek, holnap érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport!
10: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde. Sopron. Győri út 50 per J.
14: Költözne? Hova? Lignova.
15: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
16: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, gravelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpár szaküzlet és szervíz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a Volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
17: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
18: From home.
17: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
18: From home.
17: Több mint 20 szerződött oktató.
18: From home.
17: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
18: From home.
17: Részletek fromhome.hu.
19: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való.
20: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
21: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
22: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
23: Madeinwood.shop.
24: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
2: napelemsopron.hu.
3: Újdonság a Georgie Standardsben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint. Válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Standardsben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
4: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
18: Tegye különlegessé a szombat estét a Fehér Rózsa étteremben. Augusztus 29-én szombaton 18:30-tól ínyenc falatokkal és Kis Péter élő zenéjével várjuk Önt a Fehér Rózsa étterem teraszán egészen este 10 óráig. Foglaljon asztalt időben a 99-335-270-es számon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
1: Rádió
23: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Áger megy, 4:11 van, közlekedési információk érkeztek. Csabi szólt, hogy az M0-áson Dunaharasztinál az M1-es felé haladó oldalon két autó ütközött, több kilométeres a dugó. Vava szólt, hogy az M1-esen Budapest felé a 35-ös kilométernél áldogál egy busz, ez okozza a torlódást. Lalitól jött egy info, hogy az M3-ason Bag és Gödöllő között dolgoznak az úton a főváros felé haladó oldalon. Itt is van legalább egy két kilométeres sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük hamarosan visszatér a Rádió 1 konténer, idén is egy konténernyi nyereménnyel. Erről ma már hallhattak az információk között a Rádió 1-esek. Minden további részlet idővel kiderül majd a műsorainkból, minket nem csak nyáron, egész évben érdemes hallgatni. Jó, és hát jövő hét hétfőn is történnek dolgok, most mutatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii.

Természetesen semmi ilyesmiről nincs szó. Az egykori Twitteren az X-en terjedt futótűzként a napokban a hír, hogy Taylor friss férjét Travis-t egy 21 éves brazil nővel látták kettesben egy szállodában. Fotó nincs, bizonyíték nincs, csak egy poszt, amiben már válásról ír a névtelen posztoló. Hát eddig kellett várni az első kamu hírig, én azt hittem, hogy legalább egy fél év eltelik majd. Nem, hát csak pár hónap kellett.

0: stage-ünk is lesz a helyszínen. Rádió 1 stage és Rádió 1 aréna. Az összes lemezlovasunk fellép majd, a Disco Sheet, a World is My Radio Show teljes csapata és Cookie. Maradt tehát még energiánk a nyár végére. A következő zenei óra is nagyon jó hangulatú lesz. Ezzel kezdek majd. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's alone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta?
12: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
13: Shell. Go well.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a funcode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
15: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
16: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story.
17: Souvlaki Story.
16: Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
18: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
19: VLS.hu.
7: Ha a probléma a dugulás,
2: a kék-fehér autó a megoldás.
7: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
11: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
10: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
11: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
10: Madeinwood.shop.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A déli körvasút fejlesztése miatt augusztus 31 és szeptember 20 között jelentős menetrendi változásokra kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Győr-Sopron vonalon. A Győri Intercity többségének budapesti végállomása Kelenföld lesz. Javában tart a parlagfű szezon Sopron térségében. Az extrém szárazság ugyan csökkentette a fertőzések kialakulásának kockázatát, a parlagfű azonban kiválóan alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
5: Ma a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 24-33 fokot mérhetünk délután.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: is.
1: Hamarosan újra jön a Rádió 1 konténer. A Rádió 1-esek szerintem pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Természetesen mondani fogjuk a részleteket az igazi mai slágerek között.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, 11 óra 19 perc, közlekedési infók. Dávid szólt, hogy az M5-ösön Pest felé a 25-ös kilométernél több autó ütközött, furgon is felborult, óvatosan, 4 kilométeres a dugó. 3 kilométeres a sor az M3-ason, Bag és 60 között Budapest felé, ezt János írta. Dolgoznak az M0-áson, Dunaharasztinál az M5-ös felé, több kilométeren át lehet lassulni, miatta írta Bence.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! És most vezetés közben éneklés!

0: Egy szombaton itt a stúdióban járt Blondi is, a kanadai világsztár DJ, aki nem csak egy sima interjúra ugrott be hozzánk, élőben zenélt a lemezjátszóinknál, ezt közvetítettük mindenhol, ahol lehet, a Facebook Live pedig visszanézhető, facebook.com/radio1hungary, de meghallgatható a mix a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a Rádió 1 applikáción is. Mindjárt zenélek tovább, BB Rexha és a New Religion hamarosan érkezni fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer.

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Igazi mai sláger megy. Az idei nyár klubslágerei közül ezt nagyon szeretik a Rádió 1-esek. Sleep Tonight, érkezik a Swish Disco. Általában ugye egy produkciónak sláger kell ahhoz, hogy befusson. Hát nekik a Swish Disco-nak elég volt egy reality sorozat egyetlen jelenete, amikor az egyik daluk felcsendült a Love Island nyitányában. Spotify hallgatottságuk 185%-kal ugrott meg. Azóta is az ismerettségük töretlen. Ebben a dalban Rehab-bel és Sam Feltel dolgoztak együtt. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Ajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín. A Rádió Egye.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
12: Ha beton, akkor lejjel!

0: beton, akkor lejjer.
1: Transportbeton szállítás Horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat Kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
6: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
7: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
8: Reklámot hallottak.
9: 2026. július 25-én kedden 11 óra 58 perc van.
10: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Javában tart a parlagfűszezon. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Javában tart a parlagfű szezon Sopron térségében, a földhasználóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, a növény elleni védekezésre figyelmeztet a kormányhivatal. Szemerics Attila osztályvezető szerint az extrém szárazság ugyan csökkentette a fertőzések kialakulásának kockázatát, a parlagfű azonban kiválóan alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.
11: A helyszíni ellenőrzéseket a földhivatali főosztályok végzik le minden megyében, míg a növény- és talajvédelmi osztályok munkatársai pedig a felveti jegyzőkönyvek alapján indítják el a hatósági ellenőrzéseket, amelyek vagy közérdekű védekezéssel és növényvédelmi bírsággal, vagy pedig növényvédelmi bírsággal zárulnak. Ez mindig attól függ, hogy a közérdekű védekezés elrendelésének az objektív feltételei fennállnak-e. Maga a bírság tétele az 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Annyit viszont tudni kell, hogy belterületen lényegesen szigorúbbak a bírság összegek a 15 és 5 millió forint közötti értéktartományban. Ezt úgy kell érteni, hogy kisebb területek után nagyobb bírság kerül kiszabásra, mint a külterületek vonatkozásában. Az idei év egyébként egy extrém nehéz év mind a gazdálkodóknak, mind az ingatlan tulajdonosoknak, hiszen a nyári aszály, amit most tapasztalunk itt Magyarországon a Kárpát-medencében, ez egy óriási nagy kihívás jelent a gazdálkodóknak. Viszont azt látjuk, hogy ez az aszály nem csökkentette a parlagfű fertőzést, olyan mértékben csökkentette, hogy a parlagfű sem szereti a nyári aszályos időszakot, tehát kisebb mértékben fordul elő az idei évben, de viszont borzasztó nagy túlélő, tehát azokon a területeken, ahol más növények már nem élnek meg a klímából eredően, ott a parlagfű még mindig jól érzi magát. Igaz, hogy a fejlődése a korábbi évek fejlődéséhez képest elmaradást mutat, tehát jelen pillanatban most a területeken száros leveles virágbimbós és néhány esetben virágzó parlagfűegyedeket találhatunk.
9: A déli körvasút fejlesztése miatt augusztus 31 és szeptember 20 között jelentős menetrendi változásokra kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Győr-Sopron vonalon. A győri Intercity többségének budapesti végállomása Kelenföld lesz. Kelenföldről az utasok az M4-es metróval, illetve az 1-es villamossal juthatnak tovább a fővárosba. Az utazóknak indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban, illetve a MÁV és a Gyesebb Vágányszári tájékoztatóiban. Ausztriában jelentősen szigorodnak a közúti szabálysértések miatt kirót bírságok. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Megszűnnek a tartományonként eltérő szabályok, országosan egységes büntetések lépnek életbe, a bírságok összege pedig átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Az osztrák kormány döntése közlekedésbiztonsági okokra vezethető vissza. Tavaly a sérüléssel járó közúti balesetek több mint 16%-át a nem megfelelően megválasztott sebesség okozta. Szerdán is várják a véradókat 8 és 12 óra között, a soproni területi vérellátó intézetben majd 15 és 18 óra között, a soproni Volt Caféban lehet vért adni. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65 és a testúlya meghaladja az 50 kg-ot. A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Munkavégzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani péntekig a Teleki Pál és a Juharfa utcai körforgalomnál Sopronban. Az érintett forgalmi sávok lezárása miatt a forgalmat jelzőrök irányítják. A körforgalomban egyidejűleg csak egy irányból érkező járművek haladhatnak át, ezért a munkavégzés ideje alatt torlódásokra és a megszokottnál hosszabb menetidőre lehet számítani. A korlátozás időtartama alatt az érintett gyalogátkelő helyet lezárják. 5 éves az erdőháza. A Sopron feletti parkerdő Muk Endréről elnevezett magaslatán az erdei élményeket magába sűrítő, interaktív bemutatóterem várja az érdeklődőket. A fák között rejtett életet élő vadakkal egy fahídon átsétálva test közelből is megismerkedhetünk. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriás buborékshow-val, nyomvadász kalandjátékkal, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Sikeresen szerepelt a Kovász üzem a Kenyérlelke Fesztiválon. A soproni üzem ezüst minősítés szerzett fehér félbarna kategóriában. Közösségi oldalukon úgy fogalmaztak, nekik ez azért igazán fontos visszajelzés, mert amit nap mint nap csinálnak, abban hisznek. Jó alapanyagok, hosszú érlelés, kovász, rengeteg odafigyelés, és az, hogy egy kenyérnél nincs olyan, hogy elég jó. Felkészülési mérkőzéssel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Baksa Szabolcs tanítványai szerdán 18 órától a Körmend együttesét fogadják a Novomatic Arénában. A mérkőzésre már várják a szurkolókat is, mondta el a vezetőedző.
0: Most már azért a felkészülésnek a harmadik hetét tapossuk, úgyhogy már felkészülési mérkőzést is játszottunk. Nyilván elkezdtük a taktikánknak az összeállítását. Ebben a periódusban még azért mindig sokkal inkább az alapelvek elsajátítása és a egymásnak a megismerése zajlik. Sok felkészülési mérkőzést szerveztem pont emiatt, hogy normál éles meccs körülmények között tudjuk gyakorolni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, és így talán sikerül a bajnoki kezdésig jól összeszoknunk. Az első mérkőzésünk volt, ami múlt hét szombaton, ahol még a szurkolók távollétében játszottunk, innentől kezdve minden mérkőzésünket meg lehet tekinteni. Nyilván továbbra is itt ezeken a mérkőzéseken nem a szurkolóknak a kiszolgálásán van a hangsúly, hanem továbbra is az összeszokáson, meg az alapelveknek az elsajátításán, illetve a karakternek a megmutatásán. Nyilván a szurkolók ne vonjanak le messze menő következtetéseket, akár pozitív, akár negatív irányba, de szeretjük a szurkolóinkat, örülünk, hogyha ők is velünk vannak már innen az alapozás kezdetétől, úgyhogy bízom benne, hogy jó hangulat lesz és jól fognak szórakozni.
9: 4-ből 3 Győr-Moson Sopron megyei együttes is tovább jutott a MOL Magyar Kupa következő körébe. A Bőny-Lébény összecsapás 2-0-ás vendéggyőzelemmel ért véget, a Mezőrs 8-1-re verte a Körmend csapatát, míg az FC Sopron 8-2-re győzött András Hidán. Szombaton a Kapuvár játszott szoros meccset az MB3-as Tatabányával, de végül 2-1-re kikapott, így kiesett.
10: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
12: Rádió
13: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
12: Rádió E!
14: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Daily Mix a Rádió 1-en, csak igazi mai slágerek mixben. Minden nap 12 és 13 óra között, de mi 2 órán át rádiózunk együtt. Szép keddet kívánok mindenkinek a mikrofonnál, továbbra is Kócsán Bálint. Rögtön egy közérdekű információ, szerdán 8-tól délig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, majd 15 és 18 óra között a Volt Caféban lesz lehetőségetek vért adni. Illetve néhány programot mondok nem sokára az újabb igazi mai slágerek után, de természetesen mixben, hiszen ez a Daily Mix.

0: Itt a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy. Hello, a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Most néhány programot ajánlok nektek. A héten is több alkalommal elindul a Hany Safari Öntésmajorból, illetve kenutúra is lesz a Fertő Nádasában. Érdemes a részletek miatt felkeresni a Fertőhanság Nemzeti Park online felületeit, illetve augusztus 26-án 18 órától Muzsikáló Múzeum a Mohácsi Csata 500. évfordulójának emlékére Sopronban a Lenk Villában.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy, a mikrofon mögött Kóth Szám Bálint, már látható a 25. országos Érem-Biennálé díjazott művészeinek kiállítása a Lábas Házban.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a Soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a funkode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futam árából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
6: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
7: Lehet is.
6: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
7: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
6: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
8: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
9: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
3: Új nyitvatartás a Soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítás. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50/J.
10: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
11: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy, most mixben a Daily Mix keverőpultja és mikrofonjai mögött Kócán Bálint. Egy új program, Zenés udvar a Fabatka Bandel, a Széchenyi István Városi Könyvtárban, Sopronban, mindez majd augusztus 27-én 16:30-tól.

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol csak igazi mai sláger megy, most mixben a Daily Mix keverőpultja és mikrofonja mögött továbbra is Kócsán Bálint. Szép kedvet mindenkinek! Bud Spencer rajongói fesztivál lesz majd augusztus 28-a és 30-a között a Muzsai Tóvendéglő rendezvény területén Röjtök Muzsajon 3 napon keresztül minden Bud Spencerről és a filmekről, no meg Terence Hillről szól.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Én Kócsán Bálint vagyok. Nagy sikerrel fut az e-hajóval a Fertőn, a Kenutúra, a Fertőn áldásában és a Hajn Safari programok a Fertőhanság Nemzeti Parkban. Érdemes a részletek miatt felkeresni az online felületeket. Ami pedig az időjárást illeti, kicsit változékonyabb nyári időre kell számítani a következő napokban. Ja, és köszönöm, hogy most is a Rádió 1-et hallgatjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mit jelent a rollervilág Sopronban? Mi közösséget alkotunk. A rengeteg Kukirin roller a városban, a legjobb e-bike és elektromos robogók az utakon, és ezek többsége a rollervilágból gurult ki. Köszönjük! Rollervilág. Márka független elektromos roller kerékpár robogó szerviz és szaküzlet Sopronban.
5: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Nyári leárazás a Gentleman's Ren. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövidnadrágok, lemvászonzakó nadrágszettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5 hét alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
10: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
11: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
12: Madeinwood.shop.
13: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozzunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió 1
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi mai sláger megy. 94.1
2: Rádió 1.
3: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Szuper kedvet kívánok mindenkinek! Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. A mikrofon mögött Kócsán Bálint, ha ebédeltek, jó étvágyat, hogyha dolgoztok, kitartást, illetve ha vezettek, akkor csak óvatosan. Sopronban több szakaszon is előfordulhatnak útmunkálatok, és majd forgalmasabb utakon is megkezdődnek a felújítási munkák. Bármerre is jártok, vezessetek óvatosan, és továbbra is számítok a közlekedési infótokra. 0623 111 111 SMS telefon, Viber. Itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Itt a Rádió 1, ahol él nappal, csak igazi mai sláger megy. Hello, a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Most néhány programot ajánlok nektek. A héten is több alkalommal elindul a Hany Safari Öntésmajorból, illetve kenutúra is lesz a Fertő Nádasában. Érdemes a részletek miatt felkeresni a Fertőhanság Nemzeti Park online felületeit, illetve augusztus 26-án 18 órától Muzsikáló Múzeum a Mohácsi csata 500. évfordulójának emlékére Sopronban a Lenk villában.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello, a mikrofon mögött továbbra is Kócsán Bálint. A Sterbenc Károly kiállítást, vagyis a 125 éve született Sterbenc Károly festő és grafikus művész emlékére szervezett tárlatot a Rejpálházban nézhetitek meg egészen október 3-áig.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élő játékon is. Valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
3: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Walter Audó Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
7: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, gravelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpárszaküzlet és szervíz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a Volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
8: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
9: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most Rádió 1.
1: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
10: Rádió
12: 1. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy Kótszán Bálinttal. Ha hűsölni volna kedvetek és mozizni, akkor mondom, hogy mit láthattok a Cinema City-ben. Ott van például a Mancsőrjárat, a Dino film, a Pókember vadonatújnap, vagy a Csak egy éjszaka. De megnézhetitek a Cinema City-ben a Jégrémes, az Oak Street vége, vagy az Odüsszeia című alkotásokat, és augusztus végén megérkezik majd a Ghost Too Big to Rick című koncertfilm. Jó mozizást!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

A Rádió Egyet hallgatjátok, hogy csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjétek, hogy augusztus 28-a és 30-a között Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztivál Rejtökmuzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Jó kis program 3 napon keresztül. Én pedig köszönöm, hogy ma is együtt rádióztunk. Maradjatok a Rádió Egyel, hiszen tovább pörögnek az igazi mai slágerek. Kócán Bálint pedig lelép. Holnap találkozunk megint. Ciao, sziasztok! Let's make

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett!
4: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
5: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Új nyitvatartás a soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk. Autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütyköldbe. Sopron, Győri út 50 per J.
8: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban, a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story.
0: Souvlaki Story.
8: Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
9: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
7: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
10: Madeinwood.shop.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
13: Költözne? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
0: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 5 éves a soproni erdőháza. A jubileum alkalmából augusztus 29-én szombaton egy egész napos családi rendezvényt tartanak. A szervezők ugrálóvárral, óriási buborékshow-val, látványetetéssel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a látogatóknak. Felkészülési mérkőzésekkel hangolódik a bajnokságra a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Baksa Szabolcs tanítványai szerdán 18 órától a Körmend együttesét fogadják a Novomatic Arénában.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
15: Ma a kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja, záporok, zivatarok kialakulhatnak, 24-33 fokot mérhetünk délután.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most
18: Rádió
17: 1.
6: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Na most tessék figyelni, indítom azt a dalt, amit idén nyáron a klubokban, a fesztiválokon előszeretettel választottak a DJ-k. Sleep Tonight! Érkezik az a Swish Disco, akik mindig is arról voltak híresek, hogy régi slágerekből csináltak új dance hangzást. Szóval az, hogy most hozzányúltak egy korábbi gigaslágerhez, nem azt jelenti, hogy csatlakoztak egy trendhez. Ők azok, akik ott voltak ennek a trendnek az elindulásánál. Ráadásul Sam Feld és Rehab is segítkezett ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerme.

0: Mint a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely 14 óra 37 perc közlekedési híreket kaptam. Csabesz vájberezett, hogy az M0-áson Csömörnél dolgoznak nagyon az úton az M3-as felé. Van egy-két kilométeres torlódás. Kornél a 46-os főútról írt, Gyoma Endrődnél kigyulladt egy busz, a 48-as kilométernél történt. A 83-as főúton pedig a 42-es kilométernél Győr felé kocsi szalakorlátnak ütközött, írt a Sándor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jöhetnek még a hírek, infók, a forródrót 20-as 311-111.

Rádió 1, csak igaz mai sláger megy. 5-től Live Mix, Summer Edition, 2 órás mix. Lotfi Begi lesz a DJ-nk, Juhász Geri a házigazda. Addig viszont én vagyok a stúdióban, és indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam, Camerad, Feel Alive, mind arra várnak, hogy indítsam, és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a Soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a funkode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
9: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
10: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
11: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
12: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kisautós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
13: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futam árából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
14: Ha a probléma a dugulás,
15: a kék-fehér autó a megoldás.
14: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
16: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
17: napelemsopron.hu.
18: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
19: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!
1: Rádió
20: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Sebesén Balázs azt tervezi, hogy hétfőn 10 órától a leghallgatottabb napközbeni kívánságműsort csinálja meg ever. Nem hagyom

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és a friss favoritok közül a Save Me Tonight. A következő percekben Jennifer Lopez énekel, akinek a legsikeresebb dala az On The Floor, legalábbis a streamingben, a napokban érte el az 1 milliárdos kattintás számot a Spotin. Na hát most ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Jazz. A Parton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Maréna. A lemezjátszóknál

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: let's just go. Keep it subliminal. Show me what you want.
1: Rádió egyen, csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Live Mix, Summer Edition. Juhász Geri lesz a házigazda, Lotfi Begi a DJ. A következő zenei óra viszont még Györke Attilájé. Hello mindenkinek, és Szemfel dalával kezdek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha beton, akkor lejjel.
12: Ha beton, akkor lejjel.
11: Transport betonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
15: Walter Audi Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
16: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
17: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
18: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
16: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse.
11: Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
19: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A déli körvasút fejlesztése miatt augusztus 31 és szeptember 20 között jelentős menetrendi változásokra kell számítani a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Győr-Sopron vonalon. A Győr Intercity többségének budapesti végállomása Kelenföld lesz. Javában tart a parlagfű szezon Sopron térségében. Az extrém szárazság ugyan csökkentette a fertőzések kialakulásának kockázatát, a parlagfű azonban kiválóan alkalmazkodik a megváltozott időjárási körülményekhez.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
20: Szerdára viradóra a Dunántúlon változóan felhős napos idő várható, élénk lesz a szél, délutára így 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
1: Rádió
10: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: csak igazi mai slágervegy. Hamarosan újra Rádió 1 konténer. Valakinek újra megváltoztatja az életét majd a Rádió 1. A részletekért tessék figyelni továbbra is a műsorunkat.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Csak igazi mai sláger next.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, két közlekedési információt kaptam most. Bence írta, hogy a 46-os főúton kigyulladt kis busz miatt van félpályás zár a 48-as kilométernél. Anditól pedig azt tudtam meg, hogy Budapesten nagyon lassú az Andrássy út, az Oktogon környékén volt baleset. Jöhet még hír a forradrótunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életértés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
0: Ez a Rádió Egy, ahol

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
8: Lehet is.
7: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
8: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
7: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
9: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
10: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széles körű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 204 400.
14: Konga Night a Kaszinó Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek. Élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások, és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerőautomatákon és az élő játékon is. Valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
15: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklőd személyesen Sopronban vagy online. VLS.hu. VLS.hu.
16: Szezonvégi kiárusítás a Mango Bike-ban. Most érdemes KTM, Cube, Scott, Kelly's Cross vagy Highbike kerékpárt vásárolni. Prémium e-bike-ok, révelek, országúti és mountain bike-ok most egyedülálló kedvezményekkel várnak. Siess, mert az akció csak a készlet erejéig tart. Mango Bike kerékpárszaküzlet és szervíz. Sopron, Lakner Kristóf utca 10, a volt rendőrséggel szemben. Mango Bike, ahol a kerékpározás kezdődik. Már 35 éve. Let's go Mango!
17: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
18: Mit jelent a rollervilág Sopronban? Mi közösséget alkotunk. A rengeteg Kukirin roller a városban, a legjobb e-bike és elektromos robogók az utakon, és ezek többsége a rollervilágból gurult ki. Köszönjük! Rollervilág. Márka független elektromos roller kerékpár robogó szerviz és szaküzlet Sopronban.
19: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
20: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most! Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 40 perc, közlekedési info. Peti most szólt, hogy az M1-esen áldogál egy autó a határ felé haladva Ács magasságában. Nagyjából a 92-es kilométer környékén történt. Figyelemmel tessék haladni, több kilométeres a sor. Nemrég megtudtuk, a 46-os főúton kigyulladt egy kis busz, emiatt van félpályás zár a 48-as kilométernél, és Budapesten az Andrássy út lassú, az Oktogon környékén baleset volt. Ha van még hír, jöhet, és előre is köszönjük a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Én zenélek tovább, 5 óráig Györke Attila a stúdióban, aztán 5 órától Juhász Gerivel és Lotfi Begivel indul a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, úgyhogy ma is 2 órán keresztül zenél nekünk Begi. Aztán 8-tól ma is Disco Sheet, 9-től World is Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-je.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta?
10: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a Soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten. Új nyitvatartás a Soproni Bütyköldében. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között várunk autóklímatöltéssel és ózonos autóklímatisztítással. Időpontfoglalás nélkül. Bütykölde, Sopron, Győri út 50 per J.
16: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
17: Ha beton, akkor lejjer.
18: Ha beton, akkor lejjer.
17: Transportbeton szállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
19: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
20: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
21: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
22: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
6: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalitelfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutar.hu.
18: Itt a nyár, és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
22: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
23: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
24: Madeinwood.shop.
25: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
26: És most! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
27: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes óránás mixelünk innentől. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Belletem Lotfi Begi, ezúttal tetőtől talpig feketében. Szevasz Begi.
28: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, és hát tetőtől talpig, de a talpamon egy rikító magenta rózsaszín cipő van.
27: A csak
28: hogy
27: cipő.
28: Igen, igen, csak hogy legyen valami színes is rajtam, és hát tényleg Summer Edition van, és az egyik fesztiválról a másikra esünk át, ugye a múlt héten végigtoltuk a Strand Fesztivált. Szerdától egészen vasárnap hajnalig. Elképesztő élmény volt, nagyon jó volt a színpad, és nagyon-nagyon jó volt a közönségünk, úgyhogy én még mindig a hatása alatt vagyok.
27: Holnap pedig kezdődik, ne felejtjétek, a Szín
28: az
27: Szegeden.
28: Már holnap?
27: Bizonyám, ott jó. Is bulizhatok a Rádió 1 DJ-kel, ott ráadásul két helyszínünk is van. Az egyik délután kezdődik, a másik pedig éjjel. Minden további információ, részlet, tudnivalók, line-upok a www.radio1.hu-n. Kezdjük el!
28: Az órát pedig már is Tóth Abigail és Accent közösével fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, méghozzá Summer Editionben egészen 8 óráig, 7 óráig?
27: 8. Maradhatunk 8-ig. Nem megyünk 9-ig.
28: Várj.
27: Summer Edition extra kiadás 4 órában.
28: Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, majd benn Lotfi Begi segít. Közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. 10 kilométeres dugó van az M1-esen egy lerobbant autó miatt Ács térségében, Hegyeshalom felé, és történt egy baleset a fővárosban, a Soroksári úton, a Pápai István utcánál. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Így van, a folytatásban érkezik a Do It Again, méghozzá Sky Sound remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.
0: Ray Dalton!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begi két teljes órán át a lemezjátszói mögött élőben, ez pedig a félig magyar, félig kanadai szuperstár Blond is volt, és a legfrissebb megjelenése a Lovers on the Dance Floor, és Blond is ugye itt volt a Rádió 1 stúdiójában szombaton a budapesti fellépés előtt, beugrott egy órát mixelt, nagyon jó dumált a kis Mártival, kapott önünként a Mártitól egy csomó ajándékot, és tök jó fej volt.
1: Nagyon-nagyon jó fej volt, és pont néztem a TikTok videóit, hogy 4 óra alvás után indult el Budapestre, tehát hogy igazából a fellépés előtt lehet, hogy jobban jött volna neki az idő, hogy egy picit pihenjen a szállodába, de igen, ennek ellenére ő azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön hozzánk ide a Rádió 1-be, és én is visszahallgattam a szettet. Elképesztő jó volt, és nagyon jó fej volt.
0: És mindezt ti is megtehetitek a TikTok oldalunkon, valamint a Rádió 1 hivatalos Facebook oldalán, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stan Fendeven remixében itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Konkrétan szerintem soha nem fognak kimenni a divatból. Hát Madonna is az 1989-es Like a Prayer, az konkrétan ilyen.
1: És mondanom sem kell, hogy ezt a dalt, illetve ezt a verziót is a TikTok, hát hogy is mondjam, lehet mondani, hogy a TikTok fedezte föl? Mert a TikTok abszolút felfedezi, az algoritmus berántja, és aztán szétszórja a világon mindenhol. Nagyon érdekes, mert hogy ez a feldolgozás AI-jal készült, és a kontinens különböző pontjain már listavezető, úgy mint Ausztráliába, Angliába és Európa más egyéb országaiba, úgyhogy itt tartunk, és ez még csak a jéghegy csúcsa.
0: Bizonyám, így születnek újjá 2026-ban nagy-nagy slágerek többek között a TikTokon. Begivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban, ti is maradjatok, még csak a felénél tartunk a mai műsornak. Hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy gyertek!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggeli műsorok királya nem mehet haza délelőtt 10-kor, hanem délelőtt is bemutatkozik egy extra műsorral.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
5: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
4: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
4: Rohadjál meg!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
18: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
19: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
20: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
19: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
20: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
21: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
20: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
22: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
23: Hovány csoport a világ élvonalában.
24: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
25: Sziasztok, sportarcok!
26: Irány a suli, az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
27: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
28: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
29: Reklámot hallottak.
30: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: Reklám.
31: Megnyitott a Souvlaki Story a Jimmy's Kebab üzemeltetésében Sopronban, a Győri úton, az automosóval szemben. Kóstold meg az igazi görög giroszt ízletes csirke vagy borjúhússal, friss cacikivel és ropogós hasábburgonyával egy puha, eredeti görög pitában. És természetesen a kebab szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. Nálunk továbbra is kapható a jól megszokott, kiváló Jimmy's Kebab minőség. Souvlaki Story.
32: Souvlaki Story.
31: Minden jó történet egy finom falattal kezdődik.
33: Az ország legnagyobb hagymás babja és egy hétvége, ahol garantált a hamisíthatatlan Bud Spencer és Terence Hill hangulat. Augusztus 28-a péntek délutántól 30-a vasárnap délig Rőtök Muzsajon a Tó vendéglő rendezvény területén. Filmzenei koncertek, gyermekprogramok, jelmezverseny és sok vetélkedő, páncélautó, kamaszuka erődje, hajózás, fürdési lehetőség, kiállítás és sok érdekesség. A belépés ingyenes. Bud Spencer rajongói fesztivál augusztus 28-30 Muzsai Tó vendéglő.
34: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
35: Váratlan kiadás! Sürgősen pénzre van szükséged! A Sopron aranya segít! A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egy akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
36: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
37: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
38: Lehet is.
37: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
38: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
37: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
1: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
2: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
3: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
4: From home.
3: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
4: From home.
3: Több mint 20 szerződött oktató.
4: From home.
3: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
4: From home.
3: Részletek fromhome.hu.
5: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozzunk Sopronban, az Iparkőrút 30 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
36: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A műsor támogatója a Burger King.

0: másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, csak mondom, nagyon szeretünk tűpontosak lenni. Mellettem Lotfi Begi még mindig.
1: Ezt akartam, hogy egy pillanatra megzavarodtam, hogy hol a tűpontos, és kerestem, hogy hol a mikrofon, de jó kijött belőle, és visszahozta engem is. Szevasztok!
0: Nyugi, 5-kor van mindig tűpontosan, 6-kor pedig, hogyha tényleg nagyon pontosak vagyunk, akkor ezred másodperce pontosan, vagy óramű pontosággal folytatjuk. A 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t még tart a nyár, még 2 órán át mixelünk, és ne felejtjétek, még tudtok fesztiválozni a Rádió 1 DJ-kkel, például holnaptól Szegeden.
1: Így van, szerda, csütörtök, péntek, szombat, 4 napon keresztül 2 helyszínen megállás nélkül bulizni fogunk, és hát, hogyha a strand élményekből indulok ki, akkor elég komoly lesz ez a nyárzáró Szegeden, a felkelő nap városában.
0: Bizonyán, bővebb információk, tudnivalók a www.radio1.hu-n. Mixelünk tovább?
1: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerű slágerével fogom indítani, ez nem más, mint a Wonderful Life. Ennek is egy Purple Disco Machine remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, a Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Európai sláger megy, ez a rádió egy Like Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, mellettem a Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudok. Ez a 8-as főúton történt Márkó térségében, Veszprém felé, a 61-es kilométernél. Nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, jók a zenék, ezeken nem lehet elaludni, mint más rádióknál. Üdvözlettel, Messi!
2: Hát ne is aludjál, most kezdődik a hétvége.
0: Bizonyám. Meg hát ez a nyár utolsó hete.
2: Igen, a másról nem lehet szó.
0: Így igaz, és hát többek között azért is két órás a rádió egy live mix, hogy minél több fantasztikus élmény, minél több fantasztikus zenét átélhessetek velünk. Megyünk közben tovább.
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közöse, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a rádió egyen a live mixben, a Summer Edition live mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egész nyáron két órán át mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Azt a mindenit, ez mekkora, ezt a Pain and Glory-ra írta valaki SMS-ben.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mert hogy pörgött az a dal is, az ugye Lotfi Begi és Freddy fantasztikus közös zenéje. Begi az Újpest ellen mostantól lehet jegyet venni, remélem ott leszel. Ennek örömére egy Freed from Desire, köszi, puszi, pacsi, Viktor.
1: Egészen biztosan ott leszek. Freed from Desire nem biztos, hogy belefér a mai nap, de azért amikor tudom, azért bulikba is, meg itt a rádióba is lejátszom.
0: Nagyon helyes, Lotfi Begivel maradunk még jó fél órán át a lemezjátszóim mögött, maradjatok is, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu www.napelemsopron.hu.
6: Konga Night a Casino Sopronban. Búcsúztasd velünk a nyarat. Augusztus 28-án egy igazán ütős estével készülünk. Solymi Konga a legpörgősebb nyári zenéket hozza nektek. Élő Konga Show-val. Mellette izgalmas sorsolások, és összesen 8000 euró értékű nyeremény vár. Addig is gyűjt a sorsjegyeket a pénznyerőautomatákon és az élő játékon is. Valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Casino Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
8: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
9: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
10: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
11: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
12: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
13: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
14: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
15: Madeinwood.shop.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Edition nyári időszámítás van nálunk, mindig 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi, és ne felejtjétek, holnaptól Szín Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden, mi a Rádió 1 is ott leszünk, 4 nap, 2 színpad, az összes Rádió 1 DJ, óriási buli lesz, találkozunk tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Szegeden.
1: Így van, én ha jól emlékszem, akkor megyek csütörtökön, pénteken is, és szombaton is, és lassan kérek egy lakcímkártyát Szegedre.
0: Begi, ha szeretnéd, megoldjuk mindenféleképpen. Nagyon nagy buli lesz ez az utolsó nagy nyári fesztivál, tehát találkozzunk Szegeden is, a Színen holnaptól szombatig. Bővebb infók a radio1.hu-n. Menjünk tovább!
1: Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább. Bár a foci VB-nek vége, ez a dal mégis itt maradt velünk, és pont erről beszélgettem a gyerekeimmel, hogy annyira jó, hogy a világbajnokságnak mindig van valami himnusza, mert hogy jó érzéssel visszahozza azokat az élményeket, amikor nézted a meccset, drukkoltál, valami nagyon izgalmas mérkőzés volt. És hát szerintem majd az idei nyári meccsekről is majd sokat fogunk beszélni, akár évek múlva, mert hogy itt van Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Kato és a Turn the Lights Off, ez is egy olyan zene, ami a TikTokon született újjá, és elkezdte a reneszánszát élni. A Rádió 1-et halljátok, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Ha bírjátok Begit is, megnéznétek élőben is, akkor holnaptól Színfesztivál Szegeden keressétek a Rádió 1 stage-et.
1: Így van, csütörtök, péntek, szombat, és nincs vége a nyárnak. De tényleg az utolsó igazi nyári fesztivál, találkozunk Szegeden, gyerekek, elképesztő a színpad, elképesztő a partjaréna, és hogyha jól tudom, akkor van délutáni helyszínünk is.
0: Bizonyám, 5-kor indul minden nap.
1: Tehát, hogy kár lenne lemaradni erről az utolsó fesztivál élményre, úgyhogy találkozunk Szegeden holnaptól.
0: Nagyon jó hely, ott diplomáztam, gyertek, tényleg.
1: Nagyon jó.
0: Nem mondom meg, hogy mikor.
1: Nem. Nem mondd el. Mert a csókolom a fog köszönni.
0: Begikém, nagy voltál, találkozunk a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor. Én el, Geri marad, szavaztok.
0: Rédáton pedig jön. Vele kezdünk, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
12: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Dolce Vita Night Club Zieckendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zieckendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
16: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
17: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
18: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
19: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futam árából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
20: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
21: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
23: Rádió
3: indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Üzenetek, bocsánatkérések, szerelmi vallomások, minden jöhet szokás szerint a következő egy órában. Feri ma az első telefonáló, hallgatlak.
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Na ezt akkor most ne

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger, mely Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös dalát indítottam el. Egy üzenet is tartozik hozzá.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től. Vikit keresném egy nagyon fontos ügyben.
1: Igen, én vagyok.
0: Hello, Viki. Élőadásban vagyunk, kaptam egy üzenetet, és ezt szeretném most neked gyorsan elolvasni, jó?
1: Jó, rendben.
0: Szia, Geri, segítség miatt fordulok hozzád, kérlek, hívj fel Vikit, a legjobb barátnőmet. Nagyon csúnyán összevesztünk, tudom, hogy mindketten mondtunk és tettünk olyan dolgokat, amikkel megbántottuk a másikat. De talán azért is tudunk ennyire összeütközni, mert nagyon hasonlítunk egymásra, mind a ketten hevesek, indulatosak és makacsok vagyunk. Mégis ő az, aki az elmúlt 7-8 évben a legfontosabb barátaim egyike lett, és nekem ez a barátság sokkal többet ér annál, mint hogy elveszítsük egymást. Szóval szeretném, ha tudná, nagyon szeretem és őszintén sajnálom, amivel megbántottam. Szeretném, ha túl tudnánk ezen lépni, mert szerintem egy igazi barátságban nem az a legfontosabb, hogy soha ne hibázzunk, hanem hogy el tudjuk fogadni és szeretni egymást a hibáinkkal együtt. És csak azt szeretném, hogy ő is adjon nekünk még egy esélyt. Köszönöm szépen, Barbara.
1: Jászos úristen. Hát nem mondom, hogy most nem kezdtem el szírni, őszintén szóval. Hú, na hát még ilyen sem történt velem soha.
0: És úgy képzeld el, hogy itt van a vonalban Barbara is.
1: Ó, Istenem, szia Viki. Remélem, hogy majd privátban azért meg tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, mert most már igencsak eltelt másfél hónap azóta. És valami nagy dologgal szerettem volna nyitni, amivel talán megtöröm a jeget.
0: Szerintem sikerült.
1: Szerintem sikerült.
0: Lányok, mi investetek össze, ezt a kérdést nem tudom magammal tartani, és minden hallgatót ez érdekel.
1: Igazából egy nettó hülyeségen az az igazság.
2: Igen. Nem mentünk el egy találkozóra igazából, ami már nagyon rég meg lett beszélve, és igazából ebből indult, aztán fokozódott tovább a helyzet.
0: Hölgyek, kimondhatjuk-e azt, hogy szent a béke?
1: Persze. Hát remélem, igen. Én szeretném, igen.
2: Én szeretném.
0: Ja, Istenem, de boldog vagyok. Akkor én most kiszállok ebből a vonalból, ti maradtok ketten, és akkor megbeszéltek mindent, hogy így akkor innentől kezdve mi lesz, hogy lesz?
1: Hát privátban folytatjuk majd szerintem, de köszönöm jó. Szépen, Geri, a közbenjárásodat, ez nagyon
2: köszönjük
1: nagy.
2: Szépen.
0: Jaj, de jó, hölgyeim, jön akkor a közös nagy kedvencetek, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en. Vigyázzatok nagyon erre a barátságra, és örültem, hogy beszéltünk.
2: Köszönjük szépen, köszönjük.
1: Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm, Geri.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Viki vagyok, és a kamrától szeretnék kérni valami számot.
0: Hello Viki, kinek menjen?
1: Anyunak, meg magamnak.
0: Akkor szól is nektek mindjárt a Be Mine! Fél percet kell csak rá várni, a telefonszámunk pedig 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változat.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kukit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Rita vagyok.
0: Na Rita, kinek küldjük?
1: Családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Jól van, és hogy telnek a nyár utolsó napjai?
1: Nehezen, mivel itthon vagyok a három gyerekkel, de jó.
0: Kitartást kívánok nektek, Kuki és a Fire ma este a tiétek itt a Rádió Egyen, és köszi, hogy minket hallgattok.

0: Igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Tiesztótól kérek egy számot a páromnak, Anikónak Püspök Ladányba. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Írja nekünk Sanyi. Halló!
1: Niki vagyok.
0: Szia Niki, parancsolj!
1: Király, de azt szeretnék kérni a férjemnek, még Pesten dolgozik. Várjuk hát a nagyon nyíregyházára a gyerekekkel.
0: Na akkor Tiesztó, Karol G és a Don't Be Shy pörög nektek is. Szép nyár estét!
1: Köszönjük szépen!

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy órás hidratációs szünetet, aztán 9-től World is Mine Radio Show. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik. Jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem mind.

0: kedvencét. Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
17: Mit jelent a rollervilág Sopronban? Mi közösséget alkotunk. A rengeteg kukirin roller a városban, a legjobb e-bike és elektromos robogók az utakon, és ezek többsége a rollervilágból gurult ki. Köszönjük! Rollervilág. Márka független elektromos roller kerékpár robogó szerviz és szaküzlet Sopronban.
18: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás. Most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futam árából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
19: Újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint. Válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Standardben, Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
20: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
14: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
21: www.masterpartner.hu.
14: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
24: Diszkó!
25: Diszkósít.
26: A rádió DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
27: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Radio Show kedd este, a stúdióban kétharmadban vagyunk, bár Bárány Attila a mixet elküldte, Hangvai PG és én DJ Junior. Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt, nagyon amúgy publikum, jó magam, Hangvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is megindulunk, méghozzá jön Nálasz Kencs és az ő lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger megy, diszkosít Rádió Show, bárjától a nélkül az ő mixére, DJ Junior és jó magam, Hanvai Fiji.
1: Holnap elindul a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és ott a rádió nagyon komolyan képviselteti magát, képzétek el, lesz a Tiszán egy stég, ahol délutáni zene van, és nagyon jó fajta house zenét fogunk játszani, és utána az arénában is játszanak a Rádió 1 DJ-k. Mi Hanvai Fiji-vel ketten képviseljük majd a diszkosítet. Én holnap egyébként 8 órakor kezdek pont a diszkosít idejében, 9-ig a stégen játszom, utána viszont benne az arénában 23 órától éjfélig pörgetek majd.
0: És egyébként nagyon-nagyon durva, mert azt hagyjam, hogy holnap elkezdünk játszani a Tiszán, de ott leszünk csütörtökön, pénteken és szombaton is, ugyebár diszkosít aktivizáció pénteken Balatonfüstfön, jó magam pedig szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Érden és Szlovákiában.
1: És most megyünk tovább az új Jugeldallal, ez a Shine It a diszkosít Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

Ez Rádió 1 Esti Show, a Diszkosi Trédiós, így már 20 éve itt vagyunk veletek, és brutális az volt az elmúlt hét is, hiszen strandfesztiválosztunk, nagyon jól éreztük magunkat odalent is, meg hát mindannyian rohantunk százfele az országban, és ez a hét is egy picit erről szól. Holnaptól fókuszban van a Szegedi Ifjúsági Napok, hiszen a Rádió 1 stage-en, illetve a stégen, ami előtte van a Tisza partján, ott is többet fogunk majd pörgetni Hambai Pidzsivel. Bár már egyébként hétfőn ugye már hálálkodtam a halásztel kimondhatni családi rendezvény miatt, megint csak rekordot döntöttünk. Ugye már pont ez volt az egyéves fordulójának a partinak, ezt annak idején a helyi polgármester a karöltve Nyúvik, Fedba és jómagam Hambai Pidzsi találtuk, hogy legyen egy ilyen családi rendezvény, és egyszerűen több száz családot volt, több ezer ember szórakozott, és tényleg három generáció, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Ezután is köszönet még egyszer ezért, és nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben is

0: Rádió 1, csak igazi ma is Láger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila mixére, de nélküle, viszont a stúdióban itt vagyunk, félőben DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Magamhoz ragadva egy kicsit a szót, én vasárnap egy különleges délutáni programra invitálok mindenkit, ingyenes az esemény egyébként, a Kopaszi gáton található nyári nyitott szórakozóján, az esemény egyébként kimon a rajongói oldalamon, meg minden információ. Szóval Made in Italy bulit csinálok, készülök nagyon rá, megpróbálok két órán keresztül régi olasz italo diszkó popzenéket remixelve játszani zenéket, és hát lesz hozzá gasztronómiai élmény is. Balázs Attila, a sütő világbajnoki második helyezett is ott lesz, és szerintem különleges gasztronómiai élménybe részesít majd mindenkit, aki megkóstolja a pizzáját. Ezen kívül természetesen olasz színes italok, amiben vidámság van, ezen kívül fagyi is, úgyhogy minden olasz lesz, várok mindenkit, és már délután 5-kor vasárnap kezdődik 30-án ez az esemény.
0: Miután rendesen ellátott titeket információ a DJ Junior, már is megyünk tovább, és jön Kelly's itt a Rádió 1-en, csak higgadni ma is Láger megy a diszkos Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger megy diszkosi Trédos Show, bár a nélkül, de az ő mixére DJ Junior és jó magam Hanvai PJ, és ne tessék elfelejteni, hogy holnaptól Szegeden ifjúsági napok, és minden egyes este, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is valamelyik diszkosit DJ játszani fog, és nem csak este, hanem délután a Rádió egy stégen, nem stage, stégen, és utána az arénába is, szóval tessék kapaszkodni.
1: Várjuk nagyon a szint mindannyian, mi a diszkosit, tehát kétharmadot képviseljük, vagy meg a Junior, és a Bárány mixel ebben az órában, de együtt hárman legközelebb majd bulin, egyébként pénteken leszünk, Balaton Fűzfön, balatoni bobozunk, a hely 25. születésnapját ünnepli, és meghívták a diszkosi csapatát, úgyhogy este 6-tól 4,5 órán keresztül játsszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit.
0: Megyünk tovább egy régi nagy diszkosítás kedvence, jön Fedel Grand és Funkörmán itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is Láger megy a diszkosi Trédio Show-ban.

0: Ez volt a Diszkosi Radio Show, itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixelt, Hanvai PG-vel viszont ketten itt voltunk élőben, Attila nem, de azzal búcsúzunk, hogy Hanvaival mind a ketten ott leszünk a színen. Úgyhogy én például szerdán, csütörtökön és szombaton, ezen kívül még lesz két bulim, egy a srácokkal közösen Diszkosi Legends, majd Balaton Fűszvön, erről ma már beszéltünk, este 6-kor kezdünk, ugye a balatoni Bob 25. szülinapján játszunk majd, és én utána megyek tovább Bogácsra, és ott fogok majd pörgetni, azt hiszem nyári intott szórakozó helyen. Vasárnap viszont csinálunk egy vadonatúj estét, erről is beszéltem, Made in Italy néven itt Budapesten, a Kopaszigáton, minden információ a rajongói oldalaimon, valamint készítettem 4 új remixet az elmúlt időszakban, és ezeket játszom mindenhol, ezek viszont majd fölkerülnek folyamatosan a DJ Junior YouTube csatornára, a DJ Junior voltam, és holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, este 8-kor kezdünk, szevasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, szerdán, csütörtökön, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel Szegeden, az ifjúsági napokon, azaz a színen, pénteken ugye Junior is elmondta, Diszkosit aktivizáció méghozzá Balaton Fűszfön, szombaton Érden már nagyon-nagyon korán, 10 órától várok mindenki sok-sok szeretettel, illetve utána még megyek Duna szerdahelyre, Szlovákiába, ott is várok mindenki sok-sok szeretettel, továbbra is köszönöm, hogy mindenki beköveti bármelyik social media felületeimet, és ne tessék elfelejteni nyomon követni Imal Angel munkásságát, mert csodát csinál ez a magyar hölgy a tánzenében a világon. Ezzel búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosi Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Szevasztok! Polis.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Szeptember 18-án érkezik az ősz legnagyobb bulija. Majka a Bingisztán turnéval robbantja fel a Soproni Lővér Camping színpadát. A legnagyobb slágerek, látványos show és garantált fesztivál hangulat. Szerezd be a jegyed most a funcode.hu oldalon, és találkozzunk szeptember 18-án a nyárzáró szuperkoncerten.
4: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
6: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Minden kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
7: De melyik végét? De hova?
5: Hova csatlakoztassam?
6: Hülyén üldögélnél.
7: Fordítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
5: Ó, ne, de csak félmeztelenül.
6: Na. Igen? Igen. Egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
5: Szexi. Odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Igen. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
6: A szexi tűzoltó naptár, igen.
5: Igen, általában kiskutyákkal.
6: Elmondom vagy... neked, annyira nem tűzoltó.
7: Igen, valószínűleg az van.
6: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltó.
8: Ezek tűzoltók, összelek. A Highlanders-es fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
6: vannak. Igen, neked csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
5: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
6: Megcsináltak a gyárban.
5: A gyárban, ahol,
6: igen, azok tök jó arcok
5: abból
6: voltak.
5: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
6: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozzá, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
5: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
8: Ebbe, és a gyünge lehetsz vele.
5: Igen, igen.
6: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
8: Pilóta, mi?
6: Bármis pénzügyőrség.
5: Aztán csillag a szemem.
6: Magyar Honvédség, semmi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van! Tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig. Dance, house és techno is lesz itt a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello, hello!
1: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek! Fate Less és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World is Mine Radio Show-ban.

Rádió Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Loco-Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show kedveste, Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radiohungary

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show, holnap pedig kezdődik a Szín Szegeden, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel két helyszínen, bővebb infók a www.radio1.hu-n. Jauri?
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger, de hát a következő dal az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-ös, a Third Is Mine Radio Show keddeste, Hugh Girl, Alex Kenji, David Guetta, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklőd személyesen Sopronban vagy online. vls.hu
4: vls.hu.
2: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
6: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
7: De melyik végét? De hova?
5: Hova csatlakoztassam?
6: Hülyén üldögélnél.
7: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
5: Ó, de csak félmeztelenül.
6: Na. Igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
5: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
6: A szexi tűzoltó naptár, igen.
5: Igen, általában kiskutyákkal.
6: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
7: Igen, valószínűleg az van.
6: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
5: Ezek tűzoltók, összeleket.
8: Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
6: igen,
8: vannak.
6: Neked csipennél fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
5: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
6: Megcsináltak a gyárban.
5: A gyárban, igen.
6: Azok tök jó arcok voltak.
5: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
6: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a stewardessekkel?
5: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
8: Te ebbe, és mögött, a gyünge lehetsz munka. Igen.
6: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha.
5: Hú,
6: régi kölyár, nem semmi?
8: Pilóta, mi?
6: Az pénzügyőrség. Magyar Honvédség, semmi?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk!
1: Are you ready?
0: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. Jön Tame Impala és a Dracula a World is Mine Radio Showban.

0: Itt a Rádió 1-ös a World is Mine Radio Show kedd este 11-ig Jory, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Holnap szerdán pedig indul a SZIN, a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, és képzeljétek el, idén két helyszínünk is van, egy nappali és egy éjszakai. Bővebb információk, részletek, line-upok, tudnivalók a weboldalunkon a www.radio1.hu-n. Na Jory, mivel jössz most?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, egy igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World is My Radio Show.

0: Eden Beyer, Close Your Eyes. Na, ilyen zenék is csak nálunk szólnak, kizárólag a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi, hogy ma este is itt vagytok velünk. 11-ig Jauri, aztán 11-től az év producere Christopher a lemezjátszói mögött, és hát Christophernek ugye az elmúlt hetekben Ibizán is voltak fellépései, úgyhogy lesz miről sztorizni vele élőben, majd a következő órában 11 és éjfél között. Milyen sebességgel vagyunk most, Jauri?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk el. Most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság, Armin van Buuren és Eden Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a transzál, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekapogtatna az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt, a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. DJ, yeah. Teach me.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a rádió 1-en.

0: Rudimental, Waiting All Night. Na ebből ezt a különleges változatot kizárólag nálunk hallhatjátok. Csak a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. És hát extra zenékkel bizony tele lesz a következő egy óra is. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Christopher, élőben.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1

0: Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, itt vagyunk továbbra is full élőben, mellettem a lemezjátszói mögött innentől. Hát Mr. Ibiza, megérkezett Christopher az év producere, szevasz Christopher.
1: Yes, yes, köszönöm szépen, így van, most érkeztem, hát nem most, egy héttel ezelőtt, úgyhogy vannak információim, mindenem már, pláne úgy már mondtam neked, hogy jó, beteg is lettem kint, úgyhogy gyönyörű szép estét mindenkinek, mindenek és betegségmentesen.
0: Előtt, igen, mindenek előtt, hogy vagy, elmúlt a betegség, minden oké?
1: Hála Istennek, nagyon szépen köszönöm, igen, valami vírus sikerült elkapnom, úgyhogy eleinte egyébként Covid-dal sikerült a kórházba bekerülnöm kint, ugyanis azzal...
0: Jó, akkor mondod, most miután átöleltelek.
1: Igen, tehát... Nem baj, gyerekek, oltva vagyunk. Itt teljes karantén van egyébként nálunk, úgyhogy semmi probléma nem lehet a Gerinek. Vigyázok rá.
0: Jó, nagyon helyes. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, főleg Ibizáról. Induljunk el.
1: Abszolút, indulunk is egy ibizai kis klasszikussal. Az, hát nem klasszikus, mert újdonság, de olyan, mint a klasszikus lenne. Szinte minden klubba, minden buliba hallottam. Ez nem más, mint Gordónak is Rejnes Zönevennek a lokolokója. Ezzel nyitom az urát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, frissen, üdéki, pihenten, egészségesen, ami a legfontosabb. Tele az SMS falunk, SMS-ek jöjjenek, vagy Ibizáról beszéljünk, a kettő együtt most túl hosszú.
1: Ami neked kellemes, mind a kettőről beszélhetünk, az SMS-ekről is, és utána mehetünk át Ibizára is.
0: Akkor először SMS-ek. Szép estét, bogárkáim, ma este ismét zsincegtetünk együtt hosszú idő óta.
1: Oh yes!
0: Az egyik kedvenc szép közös szavunk. Zsincegtetünk, gyönyörű. Christophra dolgoztam, megkisztem, takarítottam, kertészkedtem, vezettem az évek alatt. Most pedig ezt a kisfiammal is megosztom, mert sosem lehet elég korán kezdeni. Soma lassan 3 hónapos, és minden mixedet hallotta már. Köszönöm szépen, hogy vagytok, a háttérben mindig veletek, vagy élőben, vagy visszahallgatva. Puszi Dorina.
1: Ó, de cuki vagy, nagyon szépen köszönjük, és örülök neki, hogy melletted vagyunk, úgymond zeneileg is minden, hogy itt ma este pedig szolgáltatjuk neked az éjszakai talpalávalót. Hogyha pedig gyerkőc veled van, akkor pedig fülesd be, és táncolj.
0: Ennyi. És érezzétek nagyon jól magatokat, és van. Jó egészséget, sok boldogságot neked a kicsivel. Hello Christopher, Gazda Lajos vagyok Sajó Bábonyból. Jó, hogy meggyógyultál, aggódtam. Apáddal beszéltem, de a lényeg, csütörtökön Szegeden összefutunk. Menjünk
1: abszolút.
0: A fiammal.
1: Cső, Lali, szevasz, így van, otthon. Zseni, így van. Ugye nálunk van az, hogy ugye én Szabados Kristóf vagyok, és nálunk otthon nincs ilyen, hogy Christopher vagy ilyesmi, kis Szabados, tudod? Ez a tipikus, úgyhogy én vagyok mindig a kis Szabados, így van. Szia Lali, érkezünk így van Szegedre, ugyanis ugye bár Rádió 1-nek lesz ott a Jimmy Marinába egy elég nagy története, én pedig ugye holnap után, és utána pedig szombaton is vagyok a Rádió 1 stage-en, méghozzá minden este 2-től 3-ig. Úgyhogy várok mindenkit a főidőbe. Nem lesz kímélés. Téged meg muszáj vagyok még egy pálinkára elkapni, ugyanis te tartozol nekem.
0: Egyre!
1: Ja, igaz, bocsánat! Ne sérts már meg!
0: 10 percenként egy, az jöhet.
1: Jöhet. Így van, meg vagyunk.
0: Nem vagyunk alkoholisták. Nagyon fontos, hogy szerdán, tehát holnap indul a szín a Szegedi Ifjúsági Napok. Szegeden, szerdától szombatig minden nap ott vagyunk, két helyszínen, ráadásul képzeljétek el. Az összes Rádió egy DJ-vel nagyon nagy buli lesz, az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, line-up, tudnivalók, részletek a rádió1.hu. Lendülünk tovább.
1: Így van, így, hogyha már így a vége fele járunk a nyárnak, én még a diszkó hangulatot abszolút nem akarom elengedni, ugyanis jelen helyzetben egy olyan dalt hoztam nektek, amit kint egyébként Ibizán sazamoztam, zseniális egyébként a dal, és most itt eltűnt egyébként az előadó. Annyira futurisztikus ez a lejátszó, még hogy nem tudom, hogy kell előhozni, ne halljátok. És ennyi, kész, vége.
0: Az biztos, hogy 128 BPM.
1: Így,
0: az,
1: meg hogy démolban van, ennyit tudunk. Így van. És hogy diszkó süti a neve, ennyit tudok gyerekek elmondani róla, majd a következőben beszámolok, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show. Let's go!

0: Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, mint mindig, keddenként, egy órában 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Ők pedig világsztárok voltak, először is a mi világsztárjaink innen hazulról a Stadium X, és Tujamo Németországból, Take It Higher, nemrég volt nálunk az országos rádió premier. Nagyon jó ez a dal, nagyon döng, nagyon jó hangok vannak benne, nagyon dinamikus, olyan zsivány.
1: Így van, abszolút, és nagyon örülök neki, hogy ugye tudok hozni végre

0: A srácoktól is dalokat, és be tudom illeszteni a szettembe, ugyanis én a Dávidékat egyébként nagyon régről ismerem, és nagyon szeretem a munkáit. Annak ellenére, hogy egyébként én nem játszok EDM-et, én nagyon régóta követem az ő hangzásvilágukat, és tökre örülök neki végre tényleg, hogy egy ekkora névvel tudtak végre együtt dolgozni, és pláne annak örülök a legjobb, hogy ez Christopher lejátszhatta itt a rádióba. Tehát, hogy most akkor na, majd küldöm a jogdíjat.
1: Helyes. Egy üzenet. Christoph, a Sajó Bábonyi díszpolgári címedről, amit jövő héten szombaton kapsz, kicsit spoilerezünk? Kérdezi Lajos.
0: Ez... erről amúgy nem lehetne egyébként beszélni állítólag.
1: Akkor beszéljünk ki bizáról.
0: Igen.
1: Lajos, köszi. Ezt az SMS-t vegyétek tártól önök. De milyen volt Ibiza?
2: Így már zseniális. Így már nagyon jó gyerekek.
0: Tudod, ez amikor senki ne tudjon róla, csak igazából fél Magyarország hallott.
1: Ez maradjon a mi kis titkunk, jó? Tehát Lajos volt a szemét, hogy ezt elküldte. Ezek szerint erről nem lehetett volna beszélni. Nem beszéltünk semmiről, jó? Maradjon a mi kis titkunk örökre ez az SMS, jó?
0: Igen, igazából az a durva, hogy azt tudni kell erről, hogy engem a polgármester úgy hívott fel, hogy még ő sem mondta el nekem, hogy miről lesz szó.
1: Aha.
0: Tehát, hogy ez így most így jó.
1: A polgármester? A polgár? Ilyen ő?
0: Úr. Az úr! A polgármester. És most már egyébként, hogy nézem, repedezik a mennyezet egyébként.
1: Érzésem, de
0: és vagy... este 11 órakor, tehát hogy így, na.
1: Azt írja még Lajos kisgyerek. Nem tudom, hogy ennek van-e.
0: Van most már egy az, amúgy a mai napig az vagyok, így van.
1: Okay. Na, akkor Ibizáról viszont pár perc múlva sztorizunk, jó?
0: Jó, oké.
1: 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
0: Lendülünk tovább egy saját verzióval, azaz egy saját edittel, amit egyébként csak kifejezetten Ibizára csináltam, de annyira megtetszett, és annyira tetszett az embereknek is, amikor lejátszottam, hogy egyszerűen imádtam. Axwell-nek a Watch the Sunrise-ából készítettem egy tech house-osabb verziót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek erre a dalra, mert nekem alapkő volt egyébként minden egyes nyáron. Nem volt bőle jó verzió, és ezért készítettem egyet, úgyhogy jövök egy kis premierre nektek itt a Rádió 1-en. Watch the Sunrise, addig, amíg a nyár tart itt a Rádió 1-en. World is my radio show.
3: World is Mind Radio

0: Christopher remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Maga Christopher természetesen élőben, itt mellettem a lemezjátszói mögött, nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációban. Na milyen volt Ibiza mesély?
1: Nagyon-nagyon jó, zseniális, nagyon izgultam. Szerencsére, amit mondtam is, a betegség az így le is terített egyébként pont a fellépésre, és egyébként sokan nem tudják, de 37,5 fokos ilyen hőemelkedéssel mentem már le, úgyhogy azzal kellett teljesítenem másfél órát, de zseniális volt maga a buli, a helyszín, a hangtechnika, az emberek, minden, tehát hogy ez ilyen azt az eget, és hogy ez annyira zavart egyébként, hogy na persze, mikor, pont ilyenkor, amikor meg akarsz élni valamit igazán, nem ittam, teljesen józan voltam végig, úgyhogy egyébként jó, mert megmaradt az egész élmény, meg az egész set fel is fog kerülni egyébként a YouTube csatornámra, a videóval együtt, a hanganyaggal, mindennel, úgyhogy zseniális volt, nagyon egyébként.
0: Várható folytatás?
1: Abszolút. Méghozzá, amit ugye mondtam is korábban, hogy egyszer kell jól muzsikálnod a szigeten, és a menedzsment onnantól foglalkoztat. Szerencsére pont kifogtam azt az időpontot, hogy a menedzsment telibe lent volt a szettem. És a szervezőségtől kezdve az emberek is, mindenki 10 per 10-et adott a bulira. Én nem éreztem ugye a betegség miatt magamnak ezt az egészet, úgyhogy, de köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogyha volt kint Magyarországról, úgyhogy köszönöm szépen, ha az első debit meg volt hivatalosan is Ibizán.
0: Jaj, de jó! Nagyon-nagyon sok ilyen bulit kívánunk még neked a világ sok-sok részén, főleg Ibizán. Megyünk közben tovább.
1: Yes, indulunk egy olyan dallal, ami nem merek itt nyomkodni semmit, gyerekek.
0: annyira új a keverőpult,
1: így van, pedig egyébként ezen dolgozom, de nyilván olyan vagyok, mint az asztalos, előbe le kell vágnom egy újamat, hogy megtudjam, hogy milyen, tudod, az új szerkezetünk. Yolanda B. Cool és Hello 99, szintén egy Ibizáról sazamozott kis dalocska, zseniális, kasszakán Tina, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, Bird is my radio show.
0: A lemezjátszóknál Christopher élőben egészen éjfél.
2: Let's go!

0: Máin Rádió Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Atya úristen, mik ezek a zenék? Nagyon szexik. Puszi nektek, Andi.
1: Nagyon szépen köszönjük, így van. Volt időm sazamozni kint azért a fellépés előtt így a bulikba, úgyhogy nagyon jókat találtam.
0: Ez itt mi volt az előző dal?
1: Egyébként ez Animának, kérlek szépen, és Volkodernek az újdonsága, az Other Dimension. Azért is egy nagyon nagy szó, mert a Volkoder egy szintén egy brazil feltörekvő producer, és egyik pillanatról a másikra annyira megkedvelte mindenki a zenét, képzeld el, ő Ibizán most az első olyan DJ, akit mindenki meghívott a saját showjára. Tehát úgy képzeld, hogy hétfőtől vasárnapig, Solomontól David Gettán keresztül Animáig mindenkivel játszott együtt, úgyhogy ezt csak úgy el akartam mondani, hogy egy darab dal, egy darab hangzásvilág, hogy le tudja tarolni a DJ-knek a szívét, és ő bekerült úgy a szigetre, hogy így végigbulisztatta az összes közönséget. Egészen a 10 éves kortól, hogyha lehet így hívni, az 50-60-ig bezárólag minden korosztályt, minden stílus világban. Zseniális.
0: Valamit nagyon tud, de komoly. Esküszöm, büszke vagyok rád, Christopher, hogy hová értél el, és még hová fogsz. A tejfakasztón jól bebögtünk. De mióta ismerlek, erre készültél, hogy DJ legyél. 3 éves korodban, amikor a hangfalakat kötözgetted, imádtuk, és ott voltam. Üdvözlete, hát vajon ki írta ezt?
1: Lajos.
0: Így van. A Lajos.
1: Ez így van. Abszolút, így van. Lali, ő azért eléggé régóta benne van a családnak így a repertoárjában, szívében, úgyhogy innen is puszillak téged, aztán találkozunk, akkor most a szeptember 5-én tudom, hogy mi miatt. Kösz, Lali, király vagy, nagy vagy, Lali.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számok, és jön a mai finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, érkezik a Tukum, amit egyébként a Bajánának az utóhatására készítettünk, és még mindig csak tesztüzemben van, Metszaszarival közösen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, és reméljük, hogy egyébként ez egy ilyen méltó utóhatása lesz a Bajánának. Tehát még egyszer Tukum, Metszaszari, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, Bird is my Radio Show.

0: Pacsi, nektek Dávid.
1: Köszönjük szépen, toltuk a talpalávalót, és hogy életben maradjatok így az éjszakai műszakban is.
0: Bizony, ez a célunk, hogy jó hangulatban menjetek be dolgozni, vagy jó hangulatban érkezzetek haza a melóból, miközben minket hallgatok. Holnaptól Szín, Szeged, két helyszínen is ott vagyunk, 4 napon keresztül az összes rádió egy DJ-vel. Te mikor leszel majd?
1: Én holnap leszek 2-től 3-ig, utána a rákövetkező napon is 2-től 3-ig, és utána pedig szombaton érkezem vissza 3-tól 4 óráig, ha jól tudom. Úgyhogy nekem az egyik kedvenc fesztiválom, és ennek nagyon örülök egyébként, hogy most ennyiszer felléphetek, ugyanis eddig általában mindig én voltam a záróakkord, ami zseniális szokott lenni egyébként a fesztiválon, de most végre egy kicsit megérzem, hogy milyen a szegedi közönség midtime-ban is, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és két színpaddal fogunk menni, azt azért bizony, szeretném én is mondani, úgyhogy velem ott a Stégen nem találkozhattok, de ihattok te, ez egyébként, ez egy nagyon fontos információ.
0: Mi szombaton kocintunk akkor?
1: Mi szombaton, így van, mert mi nekünk lemaradt ugye a strandfesztivál, mert én beteg lettem, úgyhogy nyugi, nem mész sehova.
0: Ami késik, az jön, erre szoktam mondani. Nagy Pacsi, Krisztófer.
1: Így van.
0: Jó, hogy itt voltál, és nektek is, drága rádió, hogy hallgatok, tök jó, hogy itt voltatok. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Szevasztok.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0623 111 111. Ez a hívható SMS és Viber számunk. És hogyha már ilyenkor is dolgozni kell, hát akkor ezt tegyük vidáman és fütyűrészve. Ray Dalton, Do It Again, hozom ezt a nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: piaci zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert hogy az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkozhattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Danny és Nichols, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Felt-el.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Talóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulinérzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémán van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alvás hiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Bizony, kamrát barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez. Hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egyszer gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Tiesto, Rita Ora, Jonas Blue a folytatásban, és a Ritual. Ez is egy hatalmas nagy kedvenc még mindig. 2025-ben is szerepelt például a Top 500-as listánkon, a 34. helyen gyorsan megnéztem a Gumimaci kódexben, és hát ha már rituálé, Rita Ora rituálé a színpadra lépés előtt egy korty gyömbért tea. Lehet, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi